0: Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázz a lényeg.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Nincs gond a kutakkal, Iváncsán értékelik a menzákat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése, az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Nem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést egyetlen kútban sem a Fejér megyei Iváncsán. 55 furt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést, közölte a község önkormányzata. Azt követően intézkedtek, hogy az akkúüzem múlt héten arról tájékoztatta a helyhatóságot, hogy a gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a Köcsei polgári piknikre érkezve újságíróknak tegnap. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig is sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Osztályzatot kapnak a menzák. A középkezdető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid osztályvezető beszélt a hivatal közösségi oldalán.
3: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
2: Változóan felhős idő lesz ma több-kevesebb napsütéssel. Délután északnyugat felől jobban beborul az ég, és kisebb eső, zápor kialakulhat, főképp a Dunántúlon. A szél is megélénkül. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek. A jövő hét felhős idővel indul, de aztán nyugat felől kiderül az ég. Hétfőn elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül és meg is erősödik. A hajnali 11-17 fok után napközben 19-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: A magyar gyermekek közel 8%-a veszélyeztetett. Több megyében is visszavonták a tűzgyújtási tilalmat, várják a véradó fiatalokat. Villányi Eszter vagyok. Közzétette gyermekvédelmi jelentését a kormány. Eszerint a Magyarországon élő több mint 1.600.000 gyermek közül 130.000 veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23.000 gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott. Azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak a területre. Négy vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély. A Nébih figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
3: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
2: Kitiltották az okos szemüvegeket az oszlói iskolákból. Norvégia fővárosában azért határoztak így, hogy elejét vegyék annak, hogy a gyermekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. A kellékeknek egyébként nincs extra szerepük az oktatásban, gond nélkül helyettesíthetők más eszközökkel. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Hát oda múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, már itt vagyok, és várom önöket egészen 10-ig, a mikrofonnál Leirer Tímea. Hozom ma is minden idők legnagyobb slágereit, például a Texas-tól a Summer Stunt, nem sokára jön a Labus, és kezdünk a Twisted Sisterrel, Where Not Gonna Take It.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok! 10 perccel vagyunk 6 óra után a mikrofonnál, Leirer Tímea. Több szempontból is szerencsés, hogy vasárnap van, egyrészt pihenőnap, másrészt ma 13-a van, én pedig babonás vagyok. De talán babonából is csak a legnagyobb slágereket játszom önöknek. Most éppen a Texas következik a 90-es évekből, ez

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 perccel vagyunk fél hét előtt. Szeptember 13-a vasárnap van, ma a Kornélokat köszöntjük a névnapjukon, sok boldogságot, és bármilyen hihetetlen, de az év 256. napja van, így ma van a programozók világnapja. Nagyon kocka, de ezt is ünnepeljük. Ezen a napon született 110 éve Roald Dahl, a Charlie és a Csoki gyár című mesének, könyvnek az írója, aki, ha csak a filmet látták is, tudják, pontosan tisztában volt vele, hogy milyen messzire vihet minket a képzelet. Úgyhogy ezen a vasárnap reggelen bátran álmodozzanak egy kicsit önök is, édeseket. Ehhez tökéletes zene a 94-es lábusféle Sweet Dreams, ezzel folytatjuk itt a Retro Rádióban. Sweet.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő fél órában is a legnagyobbak jönnek. Csupa olyan sláger, amire garantáltan felébrednek. Például Madonnától a Like a Prayer, vagy Ákostól az egyik sláger, Tina Turnertől a The Best, vagy a Bon Jovitól ez a dal. Ugye, hogy felébrednek rá, Born to be my baby, hamarosan itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Tilos a fenéküszöbön tartózkodni, figyelmeztet a vízügy, osztályozzák a menzákat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése, az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Tilos és életveszélyes a Duna, Duna-Szent Benedeki oldalán épült fenékküszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, de a túlparton Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekordalacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a Köcsei polgári piknikre érkezve újságíróknak tegnap. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig is sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Osztályzatot kapnak a menzák. A középkezdető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid osztályvezető beszélt a hivatal közösségi oldalán.
4: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
3: Változóan felhős idő lesz ma több-kevesebb napsütéssel. Délután északnyugat felől jobban beborul az ég, és kisebb eső, zápor kialakulhat, főképp a Dunántúlon. A szél is megélénkül. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek. A jövő hét felhős idővel indul, de aztán nyugat felől kiderül az ég. Hétfőn elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül és meg is erősödik. A hajnali 11-17 fok után napközben 19-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Leirer Tímea. Hogyha egy kis jó időért imádkoznánk, akkor úgy tűnik, hogy a mai nap ez többnyire meghallgatásra talál. Országszerte napos és felhősebb időszakok váltják egymást, 22-24 fok lesz délután, és legfeljebb nyugaton fordulhat elő egy-egy rövid zápor. Holnap többnyire felhős lesz az ég, helyenként eshet is, kettől viszont ismét naposabb, kellemesebb idő jöhet 24-26 fokkal. És ha már az imádságra céloztam az elején, akkor Madonna 89-es világslágerében a popot, a rockot és a gospelt keverte össze egy kis imádsággal, kórus közreműködésével. Jöjjön a Like a Prayer itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió szeptember 13-án vasárnap. Elképesztő, hogy hogy szalad az idő. Nem is tudom komolyan mondom követni, már szeptember közepe van, pedig nemrég kezdődött csak a nyár, most pedig már gesztényeket rugdosok a Margit szigeten. No de, most nem ott vagyok, hanem itt vagyok, és játszom önöknek a legnagyobb slágereket, például a Jazz Megasztor.
1: Most vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek.
0: De jön az AHA is. A következő órában itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Bébit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévépaprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Jelentős a szakember hiány a gyermekvédelemben. Nőtt a Duna vízszintje Budapestnél. Változóan felhős napos idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős a szakember hiány a gyermekvédelemben. Erről is beszélt az ágazat átfogó vizsgálatának eredményeit bemutató sajtótájékoztatón a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Most átlagosan 20%-os a szakember hiány. Kitért arra is, hogy az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma, de a szakellátásban résztvevők is stagnál. Ezt egyebek mellett azzal magyarázta az államtitkár, hogy Magyarországon mintegy 800 gyermek van tartósan szökésben. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy tegnap reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis ma délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak pontosan, milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Ejtman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
7: Fontos, hogy a szerződés megkötés előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződést, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
6: Második világháborús robbanótesteket találtak tegnap a Margit szigeten. A kézigránátot és a német 3 centis puskagránátot már el is szállította a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanóeszközök a Margit sziget pesti oldalán kerültek elő. Változóan felhős idő lesz ma több-kevesebb napsütéssel. Délután észak-nyugat felől jobban beborul az ég, és kisebb eső, zápor kialakulhat, főképp a Dunántúlon. A szél is megélénkül. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek. A jövő hét felhős idővel indul, de aztán nyugat felől kiderül az ég. Hétfőn elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül és meg is erősödik. A hajnali 11-17 fok után napközben 19-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: További jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. Remélem lassan ébredeznek, mi is mindent megteszünk ezért. Desiree például segít majd a Life-val, vagy pedig Rogers meg az a Ma jól vagyokkal, vagy most Brian Adams. Summer of 69 a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeptember 13-a van, de szerencsére vasárnap, így a péntek 13-tól tartóknak nincs okuk aggodalomra. Bár a 13-as számot évszázadok óta balszerencsésnek tartják, erre természetesen nincs bizonyíték, a babonák mégis makacsul velünk maradnak. Ahogy a következő slágerben is, szóba kerül benne a fekete macskától a szellemektől való félelemig minden. A Life 1998-ban ennek ellenére még a magyar slágerlista élére is feljutott, sok apró szorongás ellenére igazi életigenlő dal lett. Jöjjön a Desiree féle Life itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a mikrofonnál Leirer Tímea. Igazi életigellő, pozitív dal következik. A pozitív életszemlélet persze nem azt jelenti, hogy mindig minden tökéletes, inkább azt, hogy a borúsabb napokon is megpróbáljuk észrevenni azt, ami rendben van. Ősszel talán ez különösen fontos, rövidülnek a nappalok, visszatér a rohanás, és könnyebben elnehezül a hangulatunk is. Néha viszont már az is sokat számít, hogyha reggel azt mondjuk magunknak, hogy ma keresek legalább egy olyan dolgot, aminek örülhetek. Legyen ez mondjuk a következő sláger. Jazz meg az, és ma jól vagyok,

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hamarosan folytatjuk, például az AHA-val, amit ígértem, jön a Take On Me. Itt lesz a 90-es évek slágerével a Real McCoy, és újabb ébresztővel a Van Halen. Már a csupa ilyen dalt válogattam, hogy elinduljon a vasárnap, mert úgy kell azt. Jump, nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Közzétette a gyermekvédelmi jelentést a kormány. Több fiatal véradóra lenne szükség. Hatalmas kokain szállítmányt találtak egy francia kikötőben. Villányi Eszter vagyok. Közzétette gyermekvédelmi jelentését a kormány. Eszerint a Magyarországon élő több mint 1.600.000 gyermek közül 130.000 veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23.000 gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott. Azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak a területre. Négy vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély. A NÉBIH figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az országos vérellátó szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
4: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
3: Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, hogy elvezeti majd őket a csempészbandák fejéhez. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó reggelt, a mikrofonnál Leire Tímea. Bizony, van néhány dal, amelyhez elég az első néhány másodperc, és már is pontosan tudjuk, hogy mi következik. Az AHA 1985-ös slágere pont ilyen, pedig képzeljék el, az első változata nem hozott sikert a norvég triónak. Úgyhogy újra felvették, és ekkor készítették el hozzá a híres klippet, amiben az élő szereplők meg a rajzok találkoznak. Nagyon sokat dolgoztak, mint egy 3000 képkockát rajzoltak meg, a munka 16 hétig tartott, de megérte, világsláger lett. Jön a Take

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő két órában képzeletben útnak indulunk, és ezúttal a Dél-Dunántúlon teszünk egy kis kirándulást. Szép tájak, izgalmas helyek és néhány olyan úti cél, amelyért akkor is érdemes letérni a megszokott útvonalról, ha csak egy szabad napunk van. Addig pedig hangolódjunk az utazásra egy nagyszerű slágerrel, amely már az első pillanatban mozgásba hoz, próbálják csak ki. Michael Jackson 1987-es slágere következik a jellegzetes lüktetéssel, az utánozhatatlan énekkel, és hogyha tudják, akkor a moonwalk-kal tessék kipróbálni. The way you make me feel, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában utazni indulunk, kirándulni indulunk, ezúttal a Dél-Dunántúlt vesszük célba Kis Robert Richárddal. Remélem, hogy velünk tartanak, természetesen útközben is szólnak majd minden idők legnagyobb slágerei, például a

0: 8 és 9 között itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Nyugalom, a valódi fiatalság soha nem múlik el. Sőt, a 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Aréna Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az Arénában. Fellép a diszkó királynő Sissy Catch, a korszakbálványa Jason Donovan és a dögös Samantha Fox.
1: Valamint Joey, Rozalla, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
3: Megtalállak még!
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévépaprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
6: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, nincs gond a kutakkal, Iváncsán osztályzatot kapnak a menzák. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése, az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Tilos és életveszélyes a Duna, Duna-Szent Benedeki oldalán épült fenékküszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, de a túlparton Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekordalacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Nem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést egyetlen kútban sem a Fejér megyei Iváncsán. 55 furt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést, közölte a község önkormányzata. Azt követően intézkedtek, hogy az akkúüzem múlt héten arról tájékoztatta a helyhatóságot, hogy a gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. Osztályzatot kapnak a menzák. A középkezdető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid osztályvezető beszélt a hivatal közösségi oldalán.
7: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
6: Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: További jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra után vagyunk a mikrofonnál, Leirer Tímea. Mindjárt kezdjük túránkat a Dél-Dunántúlon Kis Robert Richarddal, de természetesen oda is visszük minden idők legnagyobb slágereit, például Lady Gagától, a Genesis-től, vagy most a Bee Gees-től. Jön a You Win Again.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. A stúdióban már velem Kis Robert Richárd, Prima Primissima díjas újságíró, turisztikai szakember. Hello Ricsi, jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok, és nagyon kellemes rádiózást mindenkinek.
0: Kicsit ilyen hazai vidékre megyünk, mármint az én szempontomból, vagy legalábbis mondjuk úgy, hogy nem leszünk messze attól a tájtól, ahol én felnőttem, mert hogy Dél-Dunán túl a cél ma.
1: Pontosan, ez ugye meglehetősen nagy terület, Pécs, Baranya, ugye azt szoktuk mondani, hogy hát Tolnától Baranyáig, de hát az a te hazád lényegében, és hát valóban Kaposvár, Zselic, Szekszárd, Gemenc, Mohács környéke azért tényleg bőven van miből válogatni, mert hát ez a dél-dunántúli körzet ez valójában turisztikailag rendkívül sokat nyújt, és akkor ott vannak azok a kis apró települések, amelyek a nagy kedvenceim, Zengővárkony, Hosszúhetény, Pécsvárad, én ezeket imádom, tényleg mesebeli kis helyek.
0: Gyerekkori kirándulásaim állandó helyszínei, amiket felsoroltál, igen.
1: És hát itt tényleg aztán van Harkányban fürdő, tehát a gyógy- és egészségturizmusnak is a szintere ez, az ökoturizmusnak, a borok például, rengeteg borospincébe voltam itt Pécsvárad környéken,
0: hát Hosszúhetényről
1: ismert, így van, van hova menni bőven, meg hát ugye a mecseki borok, meg a zengő borai, bőven van miből válogatni. Pécs pedig 2000 év története egy városban. Tehát az valóban olyan, hogy akár egy hetet is úgy el tudunk tölteni, hogy egy másodpercre sem unatkozunk. Tehát azt hiszem, hogy bőven van annyi látnivaló, hogy ha Dél-Dunántúlon kell barangolni, akkor Orfütől kezdve Abaligeten át tényleg nagyon sok helyre mehetünk, és hát menjünk is akkor.
0: Évekig terveztem azt, sőt szerintem évtizedekig, hogy egyszer majd Orfűn fogok élni, és lehet, hogy nem adtam ezt még fel. Győzd meg, jó?
1: Meg fogod győzni, csak aztán nehogy elmenjél.
0: még egy kicsit maradok.
1: Kell a műsor,
0: még egy kicsit maradok. Köszönöm, például arra az időre is maradok, amíg lejöttem a Genesis-től a Jesus He Knows Me-t, aztán jövünk vissza Kis Robert Richárddal hamarosan, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Itt van velem a stúdióban Kis Robert Trihárd, turisztikai szakember, akivel ezúttal Magyarország dél-dunántúli részén kirándulunk. És azt hiszem, hogyha egy központi kiinduló helyet kellene találnunk, hát én is Pécset javasolnám mindenképpen. Ott kezdünk, ugye?
1: De majdnem mindenki Pécset fogja javasolni. Van erről egyébként kutatás, tudományos kutatás is van. Így van, megnézték azt, hogy ha a Dél-Dunántúlról beszélünk, akkor mi jut eszébe az embereknek, és messze Pécs kapta a legtöbb említést, és ezen kívül pedig pécsi attrakciókat tudtak leginkább az emberek megnevezni, mégpedig úgy, hogy belváros, hú, hát hogy az milyen szép, a tévétorony, a dzsámi, meg a Székesegyház. Ezek jöttek elő a kutatásba.
0: Nagyjából ezekre tippeltem volna.
1: Így van, és ez nagy reprezentatív kutatás volt, úgyhogy Pécsnek nagy turisztikai előnye, hogy 2000 éves története van, tényleg a római korból már ugye Szofiáné városa, az valóban egy ismert település volt a késő római kor óta. Az ókeresztény sírkamrák pedig a világörösség részei, föld alatti temetkezési helyek, de a fölöttük kialakított emlékhelyeket is megőrizték. És Pécsen a történelem egy része a föld alatt van, amikor valaki belép egy sírkamrába, olyan terekben jár, amelyeket 1700 évvel ezelőtt alakítottak ki. Tehát ez tényleg rendkívül érdekes. Meg az, hogy Pécs meg tudott maradni központnak, mert a római korban is fontos volt, és aztán a középkorban is az egyházi szerep miatt püspöki központtá vált, úgyhogy az építészetet is ez meghatározta, meg a városnak a szerkezetét is, és ma is, amikor megyünk, akkor a Székesegyház, meg a pécsi püspökséghez kapcsolódó épületek, azok a történelmi mag részei, és látjuk azt, mint amit általában egy közép-európai városban láthatunk, és a 15. században élt költő János Pannonius is Pécshez kapcsolódik, püspök volt, pécsi püspök volt, úgyhogy ilyen téren van jó pár nagyszülötte is a településnek, és a török korban, a török hódoltság idején meg Pécs ugye hosszú időre oszmán fennhatóság alá került. Gázi Kászim Pasa dzsámja az, ami a Széchenyi téren található, és amit a képeslapokon láttuk, hát vagy most már alig van képeslap, most már a neten látunk. Úgyhogy, ha a Pécs belvárosában sétálgatunk, akkor római kori emléket találunk, középkori templomot, török dzsámit, és valóban ott van velünk a történelem. Aztán, ha meg akarjuk nézni a zsolnai gyár, meg a zsolnai család történetét, hogy milyen is volt, akkor pedig oda is elmehetünk, és hát valóban a zsolnai örökség az ma már nem csak azt jelenti, hogy legyen mit tenni a vasárnapi ebédre nagymamánknak, vagy magunknak, hanem a Zsolnai Kulturális Negyed az egy fontos turisztikai meg kulturális helyszín is Pécsen.
0: Remek koncerteket szoktak ott tartani, és egyéb kulturális rendezvényeket. Pécsen megyünk még valahova, vagy tovább állunk?
1: A tévétoronyba azért érdemes felmenni, mert tényleg a mecsek magas pontjáról a látogató egyszerre láthatja Pécs városi szerkezetét, a mecsek erdős vonulatait, tehát tényleg a pécsi tévétorony szintén legendás. És hogyha már itt vagyunk Pécs környékén, akkor pedig bőven van felfedezni lehetőségünk még a mecsek környékét, meg minden mást is.
0: Én javaslom, hogyha valaki felmegy a tévétoronyba, mondjuk busszal vagy kocsival, akkor sétáljon lefelé egészen a tetjéig, csodálatos panoráma út, részben panoráma út, ami oda levezet, és onnan is fantasztikus a kilátás, és remek élményeket is kínál gyereknek, felnőttnek egyaránt. Merre megyünk tovább?
1: Orrfűre, ha már annyira szereted.
0: Nagyon, nagyon szeretem Orrfűt, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit fogsz róla mondani, és mivel próbálsz engem meggyőzni arról, hogy nem most, hanem majd egyszer lehet, hogy ott folytassam az életemet. Jövünk vissza Kis Robert Tihárddal nem sokára itt a Retro Rádióban, most pedig folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágerei között a Roxette-tel. How do you do itt a Retro Rádióban? I see you

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk a kalandozást a Dél-Dunántúlon, és jön a Queen slágere, Queen egyik legnagyobb slágere is hamarosan. I want to break free. A hírek után I Want to Break Free itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Keressük inkább valami újat. Öt nap, öt város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
3: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
3: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
2: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
3: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
3: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
2: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
4: Rock City! Én találtam ki.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
6: Jelentős a szakember hiány a gyermekvédelemben. Nagyot nőtt a Duna vízszintje a fővárosnál. A nyugdíjas házakat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Villányi Eszter vagyok. Jelentős a szakember hiány a gyermekvédelemben. Erről is beszélt az ágazat átfogó vizsgálatának eredményeit bemutató sajtótájékoztatón a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Most átlagosan 20%-os a szakember hiány. Kitért arra is, hogy az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma, de a szakellátásban résztvevők is stagnál. Ezt egyebek mellett azzal magyarázta az államtitkár, hogy Magyarországon mintegy 800 gyermek van tartósan szökésben. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy tegnap reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis ma délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce 0 pontját. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak pontosan, milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
7: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki, vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
6: Második világháborús robbanótesteket találtak tegnap a Margit szigeten. A kézigránátot és a német 3 centis puskagránátot már el is szállította a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanóeszközök a Margit sziget pesti oldalán kerültek elő. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kis Robert Richard a stúdióban, akivel a mai délelőttön a Dél-Dunántúlon kirándulunk. Pécs környékén nevelkedtem, Pécsen is többek között, hát ezt most már megjártuk, és nagy kedvencem Orfű, ahol most folytatjuk az utazásunkat.
1: Hogyha valaki elmegy Orfűre, és itt kirándulgat, akkor azért a vízparton, ha kerékpározik, ha gyalogtúrát tesz, a mecsek közelségében, a tavakat, ha megnézi, akkor azt gondolom, hogy kicsit megnyugszik. Tehát olyan érzése van, hogy itt vagyok a természetben, nem érdekel most, hogy mi történt a közösségi médiában. És igaz, hogy itt van térerő, legalábbis nekem mindig volt.
0: Van, szokott lenni.
1: Ugye múltkor beszélgettünk Pálháza környékéről, hogy ott például a Kőkapunál nincs térerő, és akkor ezt tényleg lenyugtatja az embert, mert nincs mind idegeskedni. De itt Orfűn azért van térerő, viszont annyira kellemes a környék, annyira szép a vidék, hogy itt nincs szükség nagy történelmi épületre ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Tehát nem vágyunk arra, hogy most még megnézzük valakinek a szobrát vagy bármi mást, hanem az az élmény, hogy itt vagyunk, és azt hiszem, hogy meg tudlak érteni, amikor arról mesélsz, hogy hát itt megtalálnád a számításodat, még a jövődet is akár. Szerintem Orfű ilyen szempontból fantasztikus.
0: Gyönyörű, és ugye négy tó van, minden négyet körbe lehet járni, közöttük turista útvonalak is vezetnek, vagy akár autóút is, hogyha az ember arra vágyna, és ez egészen elképesztő.
1: Fülöp Milla meg Jászmin imádja azt, amikor itt a tavak között sétálgatod az ösvényeken, és gyönyörűek ezek a kis utacskák, és valóban minden évszakban. Tehát mi voltunk itt olyankor, amikor tényleg már lehullottak a lompulató fáknak a levelei, és akkor is gyönyörű volt. Mese szép az egész környék. De hát van itt még látnivaló, mert itt van mondjuk Abaliget, ami
0: Cseppkőbarlangos
1: Abaliget. A Cseppkőbarlang, pontosan, tehát ott meg a Cseppkőbarlangot érdemes megnézni, és akkor ugye Aktelek körül már sokat meséltünk, de itt is meg lehet tanulni, hogy hogyan képződik a cseppkő, milyen lassan, és mégis vannak cseppkövek. Láttam hatalmas cseppköveket is a világban, tehát akármilyen lassú, az idő csak nekünk lassú, mert a földtörténeti szempontból pillanatok alatt megnő egy cseppkő, ha belegondolunk. A barlangnak sajátos itt is a klímája, tehát érdemes erre felkészülni, de Abaligeten a cseppkő az szerintem olyan, hogy ha már több időt itt eltöltünk, akkor érdemes mindenképpen ellátogatni. De aztán tovább mehetünk, mert nagy kedvencem közé tartozik Pécsvárad. Szerintem Pécsvárad tényleg olyan, hogy most megcsinálták elég jól a várat, és itt eltölthetünk nyugodtan, szerintem olyan 3-4 órát.
0: Abszolút, és egy ilyen tök jó kiállítás van egyébként a várban, amit érdemes megnézni, szórakoztató és
1: jó
0: modern.
1: Jó fotókat lehet készíteni.
0: Arról nem is beszélve. Mi hol folytatjuk tovább?
1: Elmegyünk Siklós, Harkány, Mária Gyűd vidékére.
0: Ott egy kicsit kipihenjük magunkat a bütös vízben, ahogy a helyiek mondani szokták. Folytatjuk tovább Kis Robert Richarddal nem sokára itt a Retro Rádióban. Most pedig hagyjuk érvényesülni Billy Idolt, ez a Rebel Yell minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A mikrofonnál Leirer Tíme, a beszélgető partnerem, ami idegenvezetőnk pedig Kis Robert Richard, Prima Primissima díjas újságíró, aki ezúttal a Dél-Dunántúlon kalauzol minket. Jártunk már Pécsváradon, Orfű környékén, Pécsen természetesen, most pedig folytatjuk tovább. Hol?
1: Megyünk Siklósra. Gyerekkoromban voltam először itt, úgyhogy anyám valami konferenciára ment Pécsre, és apám kitalálta, hogy akkor mi megfedezzük fel a környéket. És nekem sok választásom nem volt, de mondta, hogy olyan helyre megyünk, ami nekem is fog tetszeni. És így is lett. Elmentünk Siklósra. És akkoriban volt a tévében a Tenkes kapitánya, talán emlékszel rá. Imádtam. A zenéjét a mai napig imádom. Pont most Borsiban hallottam éppen, ahol Rákóczi Múzeumban mindenféle Rákóczi dolgot meg lehet hallgatni, és akkor a Tenkes kapitányának is ment a zenéje, és akkor felidéződött bennem a nyitó képsor. És amikor itt vagyunk a Siklósi vár környékén, akkor a kuruszvilágot tényleg el tudjuk képzelni. Romantikus lesz ettől az egész, és úgy érezzük, hogy ez nem csak egy vár, hanem a Tenkes kapitányának helyszíne, úgyhogy ha már filmturizmusról sokat meséltem, meg foglalkoztam is, meg foglalkozom is vele, akkor azért egy tipikus példa arra, hogy Siklós népszerűséget a Tenkes kapitánya igencsak megdobta. De egyébként meg klassz a vár, érdemes ide ellátogatni, megnézni, úgyhogy szerintem itt egy 3-4 órát gond nélkül el lehet gyerekekkel is tölteni, nagyon jól megcsinálták. Harkány pedig a fürdésről szól, és tényleg egy gyógyvíz központú. Annak idején, amikor azt mondták még talán egy 30 évvel ezelőtt, hogy a legfontosabb gyógyvíz helyeink, hát ugye Budapesten rengeteg gyógyvíz van, Bükkfürdő, Sárvár, és ugye Harkányt szokták mondani még, hogy ez mennyire fontos, de hát ugye van gyógyvíz Balfba, és Eger is fürdőváros, tehát majd Hajdúszoboszlót, Debrecet, nehogy már kihagyjuk Szegeden, és most már tulajdonképpen akármilyen felsorolásba kezdünk, hogy hol van gyógyvíz Magyarországon, akkor biztos, hogy ki fogunk hagyni valami fontosat Mesteritől Igalonnát, mert rengeteg helyen van nagyon jó gyógyvízünk, és azt szokták mondani, hogy hát akárhol itt lefurunk, akkor 1000 méter körül jön a gyógyvíz. Egyébként a Széchenyi fürdőben is mondták, hogy 1000 méterig kell lefúrni, és 960 méternél abba hagyták, hogy itt tuti nem lesz most már, de akkor még 20 méter után pedig jött a víz. Úgyhogy Harkány már régebben is ismert fürdőváros volt, és a mai napig a település fejlődését meghatározza a gyógyvíz. Sauna világ is van már persze, meg harka vízi világ. A 4 évszakra gyúrnak itt is, hogy minden évben menjenek ide az
0: persze,
1: emberek.
0: Persze, meg ugye próbálnak korszerűek lenni, ami persze sikerül is nekik, de figyelj, legyen elég annyi. Anyukám azt állítja, hogy ez az a víz, amitől ő neki minden reumatikus problémája meggyógyul. Nincs más ilyen az országban, csak ez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy legyen ez a bizonyíték arra, hogy a harkányi víz, ami kicsit tényleg büdös, mert ugye kénes, de nagyon hatékony.
1: Bár hozzáteszem, a kénben volt olyan élményem, nemrég Vulkánosszigetén voltam, ahol aztán tömény színe is volt, ilyen kénes színe, igen, volt, igen. Meg olyan, hogy utána nem tudtam szinte levakarni magamról, és egy hétig fürödtem, mire

0: végre egy kicsit elment, és még a lányom is azt mondta, hogy apa, te milyen büdös vagy, pedig hát...
1: De így mindig... indítottam, hogy büdös, de jó.
0: Igen, nagyon jó, nagyon jó. Viszont cserébe meg már egyáltalán nem fáj a bal vádlim.
1: Na ugye?
0: Úgyhogy tényleg jó lehet. De hát ha azt mondom, hogy ha már a várakból, meg a gyógyfürdőből elég volt, akkor meg Mária gyűjt, az pedig egy fontos vallási helyszín a zarándokoknak is, meg azoknak is, akik egy kicsit lelki békére akarnak jutni.
1: És mi merre megyünk tovább?
0: Villány.
1: Akkor a következő órában már villányban folytatjuk egy kis borkostolóval, gondolom itt a Retro Rádióban. Most pedig Jermaine Jacksonnal és Piazza Dórával. When the Rain Begins to Fall, ezt minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még bőven van úti cél a Dél-Dunántúlon, amit nem kerestünk fel, és amit érdemes felkeresni. Úgyhogy tartsanak velünk, folytatjuk a túrát a következő órában is, és jön például az Irézső slágere is. De velünk lesz Rick Astley. Together Forever a következő órában itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Nyugalom, a valódi fiatalság soha nem múlik el. Sőt, a 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Aréna Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az Arénában. Fellép a diszkó királynő Sissy Catch, a korszak bálványa Jason Donovan és a dögös Samantha Fox.
1: Valamint Joy, Rosalla, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
3: Megtalállak még!
1: A Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Átfogó jelentést tette közé a gyermekvédelemről. Több megyében is visszavonták a tűzgyújtási tilalmat, fiatal víradókat várnának. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Közzétette gyermekvédelmi jelentését a kormány. Eszerint a Magyarországon élő több mint 1.600.000 gyermek közül 130.000 veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23.000 gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott. Azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak a területre. Négy vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély. A Nébih figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
5: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
4: Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, hogy elvezeti majd őket a csempészbandák fejéhez. Változóan felhős idő lesz ma, több-kevesebb napsütéssel. Délután északnyugat felől jobban beborul az ég, és kisebb eső, zápor kialakulhat, főképp a Dunántúlon. A szél is megélénkül, 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek. A jövő hét felhős idővel indul, de aztán nyugat felől kiderül az ég. Hétfőn elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül és meg is erősödik. A hajnali 11-17 fok után napközben 19-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 9 óra után vagyunk, kellemes vasárnapot a Retro Rádió hallgatóinak. A mikrofonnál Leire Tímea, kirándulunk tovább a Dél-Dunántúlon, és hallgatjuk minden idők legnagyobb slágereit. Az Erasure zenél nem sokára, itt lesz a Green Day, és erre a dalra tuti beindul a vasárnap. Jön a Scorpions!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 9 óra után vagyunk velem a stúdióban, továbbra is Kis Robert Richard, Prima Primissima díjas újságíró, turisztikai szakember. Vele kirándulunk ezúttal a Dél-Dunántúlon. Ugye Pécsről indultunk, és Pécsváradot, Orfűt, Harkánt, Siklóst bejárva eljutottunk a következő állomásunkig.
1: Villány környékére. Itt aztán olyan híres pincészetek vannak, hogy én hosszú ideig a Borokutya Rallin részt vettem versenyzőként, már nincsen, de régen nagyon komoly versenysorozat volt, és akkor a pincészeteket jártuk, egy ember vezetett, ő nyilván nem ivott, ő rallizott, és akkor mellette a Mitfárer pedig megkóstolta a borokat is, és olyan pincészetekben voltam, hogy nem hittem el, hogy ilyen létezik a föld alatt, ilyen mesebirodalom, tényleg pince rendszerek. Jobb oldalon egy fantasztikus szobor, ami középkori lovagot mintáz, a bal oldalon egy római korra hajazó kis berakás, és pincék, hordók, gyönyörű üvegek mindenütt, látványnak is egy villányi pince látogatás nagyon erős, gyönyörű, hogy mik vannak itt, más, mint egy átlagos borvidék. Ráadásul úgy is élményt jelentett, hogy amikor éppen mondjuk vezettem az autót, tehát a pincék felfedezése, vagy a pincék közti séta, és rengeteg helyi specialitás van, nagyon finom ételeket ettem itt, úgyhogy ez a borgasztronómia, borturizmus tényleg villány sajátossága, és a pinceépítészet meg önmagában is olyan, hogy akár érdeklődünk a borok iránt, akár nem, azt mondjuk, hogy ez jól néz ki, főleg a belső, a löszfalba vájt pincének a belső részei, azok annyira jól összerakottak, hogy szerintem érdemes megpróbálni bejutni néhány helyre, hát szerintem könnyű, mert nyilván be lehet nevezni ilyen borkóstolókra, pincelátogatásokra, és van olyan pince, ami már nem is arra szolgál csak, hogy a bort ott tárolják, hanem ilyen találkozó helyszínte. Tehát ilyen bulikat szerveznek, meg rendezvényeket szerveznek, meg munkatér, tárolóhely, vendéglátóhely.
0: De annyira szépen néznek ki, annyira gyönyörűek. Jó érzés ott lenni, ugye? Hogy én nem is csodálom, hogyha oda rendezvényeket szerveznek.
1: És nagyon nagy pincék is vannak, tehát egész kis pince labirintusok itt Villány környékén. Szerintem akkor is érdemes ide elmenni, hogyha nem veszünk semmit, csak szeretnénk ide eljönni, befizetünk, vagy bemegyünk valamelyikben, ingyen is beengednek, akár bizonyos napokon, meg rendezvények is vannak, és megnézzük a híres pincék közül mondjuk 3-4-et, az ilyen nagyon nagyokat, nagyon látványosakat, és van, ahol műpókháló is volt, és akkor így próbáltuk elrakni, és akkor még nagyobb legyen az illúzió, hogy ez milyen érdekes.
0: De valami testesebb vörösbort szerintem annak is érdemes megkóstolni, aki amúgy nem nagy fogyasztója ennek a terméknek. Mi merre megyünk tovább, Ricsi?
1: Szigetvár és Mohács.
0: Szigetvár és Mohács,
1: újabb török emlékek.
0: Történelmi emlékek, úgy bizony, itt a Retro Rádióban. Ezzel jövünk, tehát nem sokára most pedig megyünk tovább. Green Day és Basket Case, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kis Robert Richard a mai reggelen a Dél-Dunántúlon kalauzol minket. Szívemnek nagyon kedves ez a környék, már sok kedvenc helyemet felkerestük, és most folytatjuk történelmi emlékhelyekkel. Mohács és Szigetvár a következő állomásunk.
1: Mohács különösen azért érdekes, mert most a évforduló miatt rengeteg kutatás napvilágra került, és nagyjából megegyeztek abban a kutatások, hogy hát szép dolog, hogy Mohácsi vész, de valójában nem az történt, hogy annyira ügyetlenek és buták voltunk, vagy elrontotta a hadvezér, vagy egyszerűen az történt, hogy volt egy 20 ezres magyar sereg, és volt egy több mint 60 ezres török sereg, és előbb-utóbb ez bekövetkezett.
0: Igen, ezt akartam
1: volna,
0: mondani, tehát... hogy egy ekkora túlerővel szemben most, hogy két napig húzódik a harc, háromig, vagy két hétig.
1: De nem voltak ott olyan súlyosabb problémák, és hogy most akkor a szapjai meg nem ért oda direkt időben, hát ha odaér, akkor ők se lesznek. Tehát igazából nem biztos, hogy az nekünk olyan rossz, hogy nem ért oda. Tehát a kutatások azt mutatják, hogy itt maximum diplomáciával lehetett volna azt mondani, hogy akkor tessék parancsolni, erre felé vezet az út Bécs felé, de hát az meg az adott kor, amikor mi a kereszténység védelmezői voltunk, akkor nem engedhette meg magának azt, hogy akkor egyébként pedig mondjuk elismerjük a szultán fennhatóságát, de másút nem nagyon volt csatában ezt megnyerni, még ha Napóleon lett volna, és nem pedig
0: meg akkor több száz évvel
1: Tomori.
0: Később azért szapulnánk őket, mert hogy nem voltunk elég hűségesek, de igazából
1: nem voltunk elég hűségesek.
0: Ennyi év távlatából már ezt nehéz megállapítani, hogy ki mit rontott.
1: Az biztos, hogy ott az ország katonái, a nemesség ifjai azért odavesztek, és az tényleg nagy tragédia volt, de érdekes egyébként, hogy akkor a török még nem is foglalt el Budát, csak jóval később még pedig egy csellel kereskedőnek öltözve beszivárogtak a budai várba, és aztán elfoglalták, és 1541 után hosszú ideig ki sem mentek. De Szigetvár azért érdekes, mert maga a vár is látványos, ha ide elmegyünk, akkor ha megnézhetjük Szulajmánnak és Zrínyi Miklósnak is a szobrát, meg a várat is felfedezhetjük, és sokat megtanulhatunk Sziget Várról is. Azt kell mondanom, hogy minden turista által, még a külföldi turisták által is érdekesnek mondott emlékhely lett, úgyhogy ide is érdemes elmenni. Bár hozzáteszem, Mohács nem az emlékhelye miatt talán a legismertebb, hanem a busójárás miatt. A busójárás idején jönnek a legtöbben, és én is voltam jó párszor maszkos busok nyomába járni, meg forgattam is itt egyszer filmet, és még felmentünk arra a tutajra is, ahol a busok is utazgatnak. Valóban ezek a farsangi szokások, ezek érdekesek, hogy most tényleg így üzték el a törököt, vagy így ijesztették el, vagy nem ilyen állarcba, vagy nem, azt persze már nem tudni, hogy mi igaz a legendából, de a busójárás az egy olyan attrakció, hogy ha ide ellátogatunk ebben az időszakban, akkor magunk is úgy érezzük, hogy még mindig élő ez a hagyomány.
0: Úgy bizony, olyannyira, hogy a kabátomat is leöntötték egy fél zsák liszttel. Remélem, hogy ez is hozzájárult a tél előzéséhez az egyik busójáráson. Egyébként Szigetvár a Kisváros című sorozatra, ha valaki emlékszik, akkor itt a Járai Őrnagynak a kedvenc kocsmáját is meg lehet keresni, ahol mindig üldögélt a sorozatban. No de, ennél fontosabb információkkal folytatja Ricsi, mégpedig hol?
1: Kaposvárra is ellátogatunk, meg a Zselisz környékét is megnézzük azért.
0: Oké, akkor megyünk Kaposvár felé, indulunk mindjárt itt a Retro Rádióban. Most pedig hallgatjuk az Irézsor slágerét, Take a Chance on Me, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Dél-Dunántúlon járunk is Robert Rihárddal, és a következő állomásunk annyi sok gyönyörű hely után Kaposvár lesz.
1: Azt gondolom, hogy bőven van nevezetesség itt Kaposvár környékén. Például a Kossuth téren a volt pénzügyi palota szerintem nagyon jól néz ki, és megér egy fotót, meg az egyik hotelépület, a Hotel Dorottya a Széchenyi téren nagyon szép, de általában vannak gyönyörű házak. Van egy olyan ház, amit a helyi ismerősöm azt mondta, hogy az a Csipke Rózsika ház. De egyébként utána néztem, és azt Bereszk háznak hívják. De,
0: de látom, azért kicsit elhitted, hogyha utána
1: néztem. Egy pillanatra arra gondoltam, hogy hát Neuschwansteinben hallottam, hogy onnan mintázták a Csipke Rózsikát, de hát ez olyan, mint hogy hol forgatták a Banti reklámot. Mindenki elmondja, hogy az ő tengerpartján pedig egy stúdióba készült. Tehát itt sok palota van. Vidor palota, Keményi palota, az Erzsébet ház, gyönyörű kis épületek vannak erre felé. A színházak közül meg híres a Csiki Gergely Színház. Egyébként 1911 óta működik. Az tényleg rendkívül híres. És a gyógyszertárak közül meg a barokk stílusú arany oroszlán gyógyszertár az, ami már 1774 óta működik. De hát van itt igazságügyi palota, postapalota, vármegyeháza, úgyhogy szerintem ezek az épületek Kaposváron olyanok, hogy meghatározzák az arculatot, és hát büszkék is lehetnek a helyek, hogy ilyen sok gyönyörű dolog van erre felé, meg rengeteg emlékmű, rengeteg oszlop, kis terek. Én nagyon kellemeseket sétálgattam, és végig jól éreztem magam. Zselic pedig, hát a legfontosabb természeti térsége talán a Dél-Dunántúlnak, ha már azt a régiót nézzük meg, hiszen az erdő, a csend, a túrázás, a falusi környezet gyönyörű, és voltam olyan túrán, amikor a csillagokat nézegettük. Mert amikor kevés a zaj, meg viszonylag távol vagy a lakott területektől, akkor gyönyörűen ragyognak a csillagok, és meg lehet nézni például, hogy hol a fiastyúk, vagy a göncölszekér, vagy bármi más. A fiamat, Fülöpöt például nagyon érdekli ez, de most már Jászminkát is. És akkor mindig szoktam neki mutogatni, már amennyire megismerem, és olyan helyre mindig is vágytam, és a Zselicben van ilyen, ahonnan lehet látni jól a csillagokat.
0: Mi van még hátra mára?
1: Szekszárd és Gemenc, hát ezt nem szabad kiadni.
0: Azt sem szabad kiadni, akkor Szekszárddal és Gemenccel folytatjuk mindjárt, itt a Retro Rádióban, meg biztos, hogy a végére jön még egy-két gasztronómiai csoda is. Tartsanak velünk minden idők legnagyobb slágerei között. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, még egy kicsit a Dél-Dunántúlon kalandozunk is Robert Zihárddal. Nagyon sok helyen voltunk, mert felsorolni sem tudom, Pécsen, Orfűn, Siklóson, Harkányban, Szigetváron, de Szekszárdra csak most érkezünk meg.
1: Tolna vármegye székhelye, és borvidék is, meg történelmi város, sokat jártam erre, meg a környéken is. Tehát tényleg Szekszárd, Várdomb, Bátaszék, ezeken a vidékeken rengeteget jártam, és vasárnaponként nagyon sok szerettem halászlevet, bár hozzáteszem, a szegedi halászlé nekem jobban ízlik, Isten bocsássa meg az ott élők, mert sokat ettem, de nekem az azért nem lett így a top 10-be benne. Ugyanakkor gyönyörű a vidék, érdemes sokat sétálgatni a környéken, ha pedig a Gemenc környékén kirándulunk, az valóban az ártéri erdők világát hozza, és érdekes, hogy most is a Dél-Dunántúlon vagyunk, mégis teljesen más, mint amiről eddig meséltem. Ugye a Zselic az ilyen dombos, a Mecsek hegyvidék, a Villány szőlőhegy, itt a Gemenc az meg, a Duna birodalma, meg az ártéri terület, hatalmas erdei részek. Voltam egy vadászházban például, ahol amellett, hogy nagyon-nagyon finom vadételeket kínáltak, gyakorlatilag a teraszáról lehetett látni az állatokat, és az őzek ott jobbra-balra sétálgattak, és hatalmas területről beszélünk egyébként. A Duna-Dráva Nemzeti Park az több mint 49 ezer hektár, vagyis a Gemencennek az óriási természeti világnak a része. És akár melyik évszakban megyünk, mindig egy kicsit más, mert a víz hol éppen visszahúzódik, és alig van, és kevés, és jaj, és akkor láthatjuk a gyönyörű növényeket, aztán meg van olyan időszak, amikor meg új területeket áraszt el, és vannak holtágak is, úgyhogy szerintem a gemenci kirándulás, vannak szervezett utak, amikor benevezhetünk egy ilyen túrára, meg bizonyos vadászházak is, amiket látogatni lehet, ezt ajánlom mindenkinek, hogy a gemenci kirándulás szerintem páratlan. Nagyon nagy élmény, tényleg gyerekekkel főleg egyébként.
0: Kis vonat, kis hajó, hát kis mindenféle, kis vonat, érdemes elmenni.
1: Csónak, minden, amit szeretnénk, ösvények, vezetett túra, állatok, állatetetők, etetőhelyek. És itt tényleg vannak.
0: És látod is őket, szóval én is csak ajánlani tudom. A végére pedig jön majd egy kis gasztronómia, ezzel jövünk vissza mindjárt Ricsivel itt a Retro Rádióban. Most pedig folytatjuk Natalia Imbrugliával, egy kis ausztrál kitérő a Dél-Dunántúlról. Ez a Torn minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők a legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Dél-Dunántúli túra lassanként véget ér, hiszen 10 órától már Várkonyi Attilája a stúdió, de hát egy kis evés-ivásra most is marad időnk a végén. Mi volt a legjobb, amit ettél ezen a környéken?
1: A legjobb az Hosszúhetényben volt, mert hogy érdekes, hogy Hosszúhetény, Zengő, Várkony, Pécsvárad, ez az a terület, ahol nagyon-nagyon sok jó étterem van. Tehát Hosszúhetényben több Michelin által ajánlott étterem is van, ami ahhoz képest, hogy mekkora a település, ahhoz képest szerintem azért nagyon meglepő, és az is érdekes, hogy a bor kultúra azért meghatározza a mindennapokat. Tehát itt 682 méter magas a Zengő, és a délkeleti Lankáinál valóban gyönyörű a szőlőültetvények sokasága, és hatalmas mennyiségű szőlő van, rengeteg borospince, és ezeket aztán megkóstolhatjuk az éttermekbe. Itt aztán nagyon sok mindent tanultam, és elmagyarázták, hogy Magyarországon a fröccs kultúra milyen érdekes, hogy a limonádészerű rozéfröccsöt így szeretjük, és mi először a bort öntjük, utána a szódát, nyugaton pedig a szódát javítják a borral.
0: Aha.
1: Ez is.
0: Fura, ezt még nem is hallottam.
1: Meg azt, hogy másfél éves rozé is lehet jó, pedig sokszor azt mondják nálunk, hogy hát egy évig jó a rozé, egy év után már lejár, de valójában nem is biztos, hogy lejár. Meg azt is megtudtam, de azt már korábban is hallottam egyébként, hiszen Fulton sokat jártam, hogy Jedlik Ányos találta fel a spritzert Fáji András présházában, és Vörös Marti kezdte el aztán fröccsnek nevezni az 1800-as évek közepén, 1842-ben. Meg itt hallottam azt is, hogy a rántott hús hogyan lett kedvelt például Magyarországon, meg hogy miért született meg a rántott hús, mert Marco Polo, amikor Kubilai Kán udvarában járt, akkor tudta azt, hogy a Kán szeretett változatosan étkezni, és megparancsolta, hogy minden nap mást készítsenek el neki. Ha valaki ezt nem tartotta be, akkor levágták a szakácsnak a kezét. Következőképpen ez motiválta arra, hogy változatos legyen a koszt, és amikor nem tudtak mit kitalálni, akkor jöttek ezek a durva dolgok, hogy fecskefészek, minden más, és egyszer kitalálták azt, hogy olyan húst tálalnak fel, amire aranyport szórnak, és az aranyhús volt. Na most ezt utána Marco Polo az ötletet hazahozta, hát az arany sajnálták Velencébe és Genovába is, úgyhogy inkább a prézli jött divatba, és így lett a rántott hús. Tehát az aranypor szimbolizálja a rántott húson a panír.
0: Hát Ricsi, nagyon szépen köszönjük az aranyporos rántott húst is, így a végére. Még egy térség maradt Magyarországon, amit nem kerestünk fel az elmúlt néhány hónapban.
1: Kelet-Magyarországra fogunk elmenni majd.
0: Akkor legközelebb oda megyünk, és köszönöm szépen a mai kirándulást.
1: Köszönöm szépen én is, és további kellemes rádiózást mindenkinek.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rögtön 10 óra van, kezdődik a Sztársáv Várkonyi Attilával, aki vendégeivel egészen délután 2-ig várja önöket minden idők legnagyobb slágerei között. Aztán 2-re érkezik Jurásek Balázs, aki a mai napon is koncertjegyekkel várja önöket. Ezúttal egy igazi retro partira invitálja meg a hallgatóit a Retro Rádió. 6 órától poptarisznya Bétót Lászlóval, 8-tól pedig jönnek a legnagyobb magyar slágerek, amelyek között ezúttal is Rabaházi Csaba kalózolja majd önöket. Én köszönöm szépen a figyelmet, a legjobbakat, nagyon kellemes délutánt, egy kis pihenést lehetőleg napsütésben, aztán jövő hétvégén találkozzunk még újra. Leire tímát hallották a Retro Rádióban. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: Jelentős a szakember hiány a gyermekvédelemben. Emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. Változóan felhős napos idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős a szakember hiány a gyermekvédelemben. Erről is beszélt az ágazat átfogó vizsgálatának eredményeit bemutató sajtótájékoztatón a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Most átlagosan 20%-os a szakember hiány. Kitért arra is, hogy az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma, de a szakellátásban résztvevők is stagnál. Ezt egyebek mellett azzal magyarázta az államtitkár, hogy Magyarországon mintegy 800 gyermek van tartósan szökésben. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy tegnap reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis ma délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak pontosan, milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Ejtman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
5: Fontos, hogy a szerződés megkötés előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki, vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
4: Második világháborús robbanótesteket találtak tegnap a Margit szigeten. A kézigránátot és a német 3 centis puskagránátot már el is szállította a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanóeszközök a Margit sziget pesti oldalán kerültek elő. Változóan felhős idő lesz ma több-kevesebb napsütéssel. Délután északnyugat felől jobban beborul az ég, és kisebb eső, zápor kialakulhat, főképp a Dunántúlon. A szél is megélénkül. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek. A jövő hét felhős idővel indul, de aztán nyugat felől kiderül az ég. Hétfőn elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül és meg is erősödik. A hajnali 11-17 fok után napközben 19-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Kellemes vasárnapot kívánok a Retro Rádió minden kedves hallgatójának, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Erről fog szólni a következő 4 óra, megfűszerezve olyan emberi történetekkel, amelyeknek főszereplői valódi

Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Sok minden történt velünk, és szerencsére történik is napról napra, hétről hétre. Annak ellenére, hogy már szeptembert írunk, még mindig nagyon sok rendezvényre látnak bennünket szeretettel, és még egy szóra a múlt hétre hadd térjek vissza. Ugye jártunk az 50 esztendős Újhegy lakóparkban is, vagy lakótelepen, amely Kőbányán található. Aztán voltunk a Sződi falu napon, ahol rekord mennyiségű ember látogatott el, és a Keszi Fest, amely TNT és Demién után egy hatalmas felgetegpartival zárt azon a bizonyos szombaton, és akkor a péndeki Bókai kertről még, ugye ott mindig a mi kollégáink adják a műsorvezetői frontot, a Csabi szokott lenni a pénteki napon, és én a szombaton, vagy fordítva, időnként még Vágó Piros is beszáll ebbe a küzdelembe, és hát itt most úgy volt, hogy én lehettem a pénteki házigazda, Csabi pedig a szombati, és hát azon a pénteken retro nap volt, szombaton pedig vegyes összeállításban léptek színpadra a sztárok, és a hatalmas buli és a hangulat ott zárt, nagyon-nagyon nagy élmény volt. Köszönöm mindenkinek, aki eljött, és onnan egy gyors, sovány malac vágtában mentem a dorogi bányásznapra, és megérkezett a várva várt eső, szerintem nagyon sokan örültünk neki, tényleg sokan olyan esőtáncot jártak itt pénteken, mint amit annak idején az Afrikáról szóló filmekben láthattunk, és bizony az országnak, a mezőgazdaságnak nagyon-nagyon nagy szüksége volt erre az égi áldásra, és a földi áldás is megérkezett. Szabó Ági és Szekeres Adrien lesznek a vendégeim itt a sztársában. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik a beszélgetés.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Úgy érzem magam, mint egy szépségverseny első és második helyezettje ülne velem szemben. Két nagyon kedves és nagyon tehetséges hölgy fogadta el meghívásomat. Egyikőjük Szabó Ágnes Zsuzsanna, akit Szabó Ági néven ismernek a szakmában, aki 1996 óta mondjuk szövegeket ír, és nagyon sok, nagyon jelentős szöveg kötődik a nevéhez, például a United, Rácz Gergő, Szekeres Adrien, Zséda, és sorolhatnám Csondor Kata, és hosszasan sorolhatnám még az előadókat. Másikoljuk egy ezen előadók közül, Szekeres Adrien, akit én személyesen is nagyon szeretek, nagyon tisztelek, és így most egy közös koncertre készülnek, még jó néhány társukkal és barátjukkal, mert hogy Ágnes kerek évfordulóra készül. Adri, megbocsátod, Ágival kezdünk most. Elsősorban a Zsuzsannát ezt használjuk, vagy ez csak így a törzskönyvben van?
1: Igen, igen, ez a törzskönyvben van. Szabó Ági egyébként az a nevem a szakmában. Ez van mindenhol, igen.
0: Ugye november 5-e a dátum, a helyszín pedig Újpesten egy relatívan új helyszín, ez az UP nevű művelődési ház. Ez épült a régi újpesti művelődési ház helyén, vagy helyett, meg picit arrébb volt, pár száz méterrel arrébban. Egy nagyon jó adottságú helyszín, úgyhogy nagyon jól választottál szerintem. De az, hogy egy szövegírónak mi a küldetése, a pályája, az útja, és hogyan ír szöveget, ezeket fogjuk már most körbenézni ebben a következő egy órában. Mindjárt el is kezdem azzal, hogy neked milyen zenei kötődésed van, mert szöveget írni az majdnem olyan, mint zenét írni.
1: Igen, azért mégis más. Nekem az apukám tubás volt, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarában tubázott nagyon sok évig, és innen nyilván hozok zenei attitűdöket, viszont szerintem nekem teljesen más a motivációm, ami engem belevitt ebbe, és úgy gondolom, hogy a művészi pályára főleg az önkifejezés vágyával lépnek az emberek, és én azt vettem észre, hogy nekem teljesen más volt, én azt akartam, és az volt az én célom, hogy másoknak az önkifejezését segítsem. Tehát én akkor voltam boldog, és így is írtam az első szövegemet Popper Péternek, hogy azt akartam, hogy ő énekelhesse el azt, amit szeretne. Tehát, hogy nem magamat, hanem az ő színpadon állását és az ő karrierjét akartam segíteni.
0: Ez az első szöveg, ez hogy született?
1: Ismertük egymást, és odaadta a szóló lemezének az anyagát, ugye arra készült éppen, és csak úgy hallgassam meg. És ott megpróbáltam az egyik dalra szöveget írni, de hát nagyon nehéz volt egyébként, tehát fogalmam nem volt, hogy hogy kell csinálni, és hogy mik a szabályai, hogy szabad-e a ritmus megváltoztatni, hogy szabad-e a szótagokból elvenni, vagy hozzátenni.
0: Majd szóval ezeket szépen átnézzük. Jaj. Azt mondd meg nekem, hogy hány dalszöveget írtál?
1: 648 és felett most éppen.
0: Én már egyben most dolgozol.
1: Egyen most dolgozom, igen.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést. Szabó Ági és Szekeres Adrien a vendégeim. Rögtön folytatjuk. Nos.

0: Önök a Red Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagy bulira készülnek a hölgyek itt velem szemben, Szabó Ági és Szekeres Adria vendégek. Ági nagyon fontos dolgot mondott egyébként az első mondatával, mert azt mondta, hogy általában azért kerülnek színpadra emberek, mert önkifejezési vágy ég bennük. Te mikor jöttél rá a sajátodra?
1: Az önkifejezési vágyamra egyébként akkor jöttem rá, amikor elkezdtem saját dalokat énekelni. Tehát, hogy arra nagyon erősre. Tehát én addig úgy gondoltam magamra, mint egy lányra, aki ügyesen énekel.
0: Tehát az unisex korszak alatt még nem élt ez így benne?
1: Ja, akkor már igen. Pont az unisex korszak alatt tulajdonképpen azért is kezdtük azt el, vagy vágtam abba bele, mert azt gondoltam, hogy én szeretném azokat a dalokat énekelni, amiket nekem írnak, és azt meg szeretem, hogyha van hozzá közöm, de erről majd mesélünk, hogy ez hogy volt, mert Ágival kezdtük az egészet.
0: Na, térjünk vissza a te önkifejezésedhez. Ez miben nyilvánult meg? Tehát megkaptad az unisexnek, kikírták a szövegét, vagy kiírta a szövegeit?
1: Major Eszter, Szabó Ágnes, most béna, hogy pont az Esztert mondom össze, szóval az előbb Szabó Ági.
0: Nem béna, Szabó Ági. Ő is egy nagyon jó szövegíró.
1: Major Eszter, Michel Robi, Orbán Tamás.
0: Köszönöm szépen, most megyünk tovább, zenélünk, és elérkeztünk egy újabb kilométerkőhöz, amit én nagyon felkészülve akartam majd rákérdezni Ágnesnél, de egy picit megelőzött. Hát pont azt akartam kérdezni, hogy mennyire kell belebújni az adott ember bőrébe, vagy pedig van egy jó dal, és az egy jó szöveg születik. Na, ezt a választ hamarosan megtudjuk. Mindjárt jövünk vissza.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Szerintem egy nagyon sarkalatos pontot érintettünk, vagy fogunk érinteni most, mégpedig azt, hogy mennyire személyre szabott a szöveg. Tehát nyilván a mai világban ez már egész másképp van, úgy általában, mert hogy megjön egy dal, jó esetben nem az AI írja, hanem egy ember, jó esetben a szöveget sem az AI írja, és akkor megszületik egy dalra, tegyük fel, hogy prozódiailag minden szempontból egy jó szöveg. Én azt gondolom, és erősíts meg, vagy cáfolj meg, kérlek, hogy egy jó szövegíró egy picit ennél többet csinál. Valahogy a személyiséget is megpróbálja belevenni.
1: Teljesen igazad van, nem is lehet szerintem másképp. Pont azért, mert mi azért vagyunk, tehát a megbízott szövegíró azért van, hogy megvalósítsa azt, amit a másik szeretne elénekelni, de vagy nincs kedve, vagy azért szöveget írni, az sok-sok-sok-sok munka, és nekem nagyon kell éreznem, nem feltétlenül ismernem, éreznem azt a másik embert, hogy éppen hol tart, és ezt egyébként akkor is tudom, hogyha éppen nem beszélek vele, de régen, egyébként arra reflektálnék, amit Adrián előbb mondott, hogy én annyira szerettem azt az időszakot, hogy összeültünk, találkoztunk, beszélgettünk, hol tartasz, mit gondolsz, mik az érzéseid, miben vagy. Most megkapunk egy e-mailt, abban egy dalt, szia Ági, meg tudnád ezt esetleg csinálni? Igen, és visszakap egy e-mailen egy szöveget. Szóval, hogy annyival személyesebb volt, és mélyebb volt, hozzám közelebb állt ez az időszak. De egyébként tényleg nem volt muszáj, mert nagyon sokszor volt az, hogy simán rá tudtam csak úgy hangolódni az embernek az éppen jelen problémáira, vagy arra, amit el szeretett volna mondani. És nyilván magunkat is ilyenkor hozzáteszünk egy picit, magunkba leásunk.
0: Ez a következő fontos kérdés, hogy vajon mennyiben vagy te az a szöveg, ami ilyenkor megszületik?
1: Erre szerintem így nem lehet válaszolni, mert mindegyiknél más az arány, és van, hogy tudom, hogy ő el akar mondani valamit, és full nem ért, tehát egyáltalán nem értek egyet vele, de meg tudom írni, mert el tudom képzelni, vagy sose voltam benne, mégis el tudom képzelni, de az a lényeg, hogy ő jól érezze magát benne, hogy ő úgy tudjon odaállni, hogy ez önazonos, hogy azt szeresse mindig.
0: Hát hadd mondja, tényleg a teljesség igénye nélkül néhány előadót, akivel Ági dolgozik, Szekeres Adrián, Zséda, United, Rácz Gergő, Tóth Vera, Groovehouse, Aucilla, Krisztál, Ruzsa Magdi, Csézi, Keresztes Ildikó, Gáspár Laci, Cserháti Zsuzsa, Király Linda, és mondom, ez messze a teljes listától, ez a sor, amit most felsoroltam. Ez nagyon-nagyon szép lista. Van-e olyan ezen emberek közül, vagy esetleg ezen kívül, akivel a munka alatt barátok is lettetek?
1: Van, igen, de egyébként akiket felsoroltál, van olyan is, akinek csak egyet-egyet írtam. Tehát, hogy nem alakult ki...
0: Nem kell szabadkozni.
1: Nem, csak az igazsághoz hozzátartozik, hogy igen, tehát, hogy Keresztesid is elénekelte például egy dalomat. Hát van, igen, meg olyan is van, akivel már előtte, az Adri például olyan, akivel már 90, meg ki sem mondom, hogy mielőtt az első szöveg megszületett, sőt, még mielőtt az unisex volt már azelőtt, ő a tax-free-ben énekelt, és az egész szakma el volt teljesen ájulva Adriennek a brutál hangjától, tehát hogy tényleg annyira jól énekelt, és ez tényleg úgy mindenki tudta, és nagyon vártuk, hogy mi lesz azzal, tehát vártuk, hogy az ő karrierje egyszerűen elinduljon, és nagyon örültünk, amikor ez így is lett. Tóth Verával is nagyon-nagyon jó emberi kapcsolatomban, nem beszélünk nagyon sűrűn, de mindig tudjuk, hol tartunk. Sokan vannak, igen. Aucilla például nagyon jó barátnőm, gyakorlatilag 30 éve.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, szerintem eljutottunk a legizgalmasabb ponthoz, mert Adri el fogja nekünk mesélni ennek a dalszerzésnek, ami ahogy a fele egy dal szerzői része két része osztjuk, ugye van zeneszerző és szövegíró, hogy ez hogyan működik az ő személyes baráti kapcsolatukban, és hogyan működik Ágival konkrétan. Tartsanak velünk, innen folytatjuk.

0: Önök a Red Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagy bulira készülnek a hölgyek itt velem szemben, Szabó Ági és Szekeres Adria vendégek, és november 5-én az UP-ban, ez egy rendezvényház Újpesten, egy szerzői est lesz tulajdonképpen, a szabad így fogalmaznom, de hogy itt elnézem, és ahogy is mondták a lányok, a kettőjük kapcsolata messze túlmutat a szerző és a szerzett viszonyán, hiszen egy egészen különleges baráti kapcsolat is összeköti őket, és a történelem is, hiszen Adri jövőre lesz 30 esztendeje a pályán, Ági pedig idén van 30 éve. Hogyan jött a ti kettőtök kapcsolata, Adri? Mesélj erről.
1: Én Ágit úgy ismertem meg, ha jól emlékszem, de javíts ki, hogy a Willit ismertem először, a testvérét, a bátyját, aki sokszor járt le azokba a klubokba, ahol én énekeltem a textvérével, és akkor valahogy nyilván bejött a képbe az ő testvére Ági, és akkor jöttél vele valamikor nyilván, és akkor megismerkedtünk, és még az unisex előtt írt nekem Ági a szöveget, én arra emlékszem, és te látod, hogy nem emlékszel rá, de a Szendőfi Peti írt egy dalt, és te írtál rá egy szöveget. Na? Könnyű út volt, igen, igen. De és aztán ugye mi elkezdtük az unisexet, és nagyon nem ismertem szövegírókat, meg ebben a szakmában sok szerzőt és szövegírót, és akkor elkezdtünk dolgozni egy csomó férfival, akkor én már Major Esztert szintén ismertem, és akkor Eszter kezdett el írni szövegeket az első lemezünkre, és én éreztem
0: azt, hogy... És írta a zenéket éppen az unisexet?
1: Kis Gábor...
0: Aki egyébként Adri párja.
1: Aki a férjem, Novai Gábor, Heilig Gábor írt nekünk, hát Moldvai Márk, Milkovics Matyi, velük dolgoztunk, és én akkor elkezdtem azt érezni, hogy teljesen más egy lánnyal beszélgetni, egy lánynak, mint amikor egy férfinak a szavait kell nekem elénekelni, vagy nem kell, tehát hogy egészen más a kettő, ez nem jelenti azt, hogy csak ez a jó, vagy a másik, de hogy más volt az egész, és amikor a második lemezt kezdtük el csinálni, akkor kezdtünk el Ágival így komolyabban dolgozni, és akkor a Csoda az élet című dalnak megírta a szövegét, ami jó nagy sláger lett, és olyan dal, amihez lélegeztetőgép is kell, amikor eléneklem, mert nem lehet benne levegőt venni, csak mondja a szöveget, csak mondja, de nagyon jó. És aztán így utána én végigvittem magammal Ágit, és ugye, ami abszolút szerintem a koronája az egész pályámnak, az az olyan, mint te, és csak, hogy hagyd mondjam el azt érdekességképpen, mi tényleg nagyon jobban voltunk, összejártunk, hát amíg nem voltak nekünk gyerekeink, addig volt ez különösen intenzív ez a kapcsolat, és hogy az olyan, mint teben, képzeljétek el, hogy én egri vagyok, és ezt egy csomószor el szoktam mondani a koncerteken, hogy mi az, amikor egy szövegíró tényleg ismeri az énekest, meg amikor én nagyon magaménak érzem, és ugye úgy kezdődik a szöveg, hogy jártam a sziklás hegyeken, jártam a kincset rejtő szigeten, tehát hogy én ezt mindig úgy vettem, hogy Ági tudja, hogy én Egerben éltem, és jártam a sziklás hegyeken, és meg hogy egyáltalán, amikor az olyan mintet megírt, akkor azt mondta, hogy megírtalak benneteket, ugye Gáborral akkor voltunk szerintem már majdnem 10 éves házasok 2007-ben, igen, meg 98-ban házasodtunk össze, szóval hogy az a szöveg az egyik, amiről én így azt gondolom, hogy egy ilyen zseniális alkotás a magyar könnyűzene életben, és egy csodálatos példája annak, hogy mennyire tud egy dal egy énekesről szólni, hogy amennyire csak lehet, és közben hordoz azokat a jegyeket, amivel meg nagyon sokan tudnak azonosulni, és elmond helyettünk olyan gondolatokat, amikről azt gondoljuk, hogy a hétköznapban kicsit nehezebb megfogalmazni, és szerintem ez egy óriási dolog, ha valaki erre
0: hát
1: képes.
0: Hát ezt mondta Ági pont, ezzel kezdte, hogy régen az azért előny volt, vagy lehetőség igen. volt, hogy a szövegíróval le tudtak ülni az énekesek. És ugye itt még egy kérdés felmerül, még egy kötődés, egy olyan liazon, hogy a zeneszerzővel, mondjam, ez egy három főből álló játék. Van egyszer a játék a szövegíró és az előadó között, és ugye van egy játék szerintem a zeneszerző és a szövegíró között. Ott neked mennyire van módod, hogy miről akar szólni ez a dal? Mert sokszor előkerül így itt a műsorban, hogy mit tudom én, az Európa című dal az valami Kék farmenadrágról szólt eredetileg, és utána írta Miklós egy másik szöveget hozzá. Tehát, hogy azért ebben is van egy ilyen kapcsolat. Ez hogy van nálad?
2: Szerintem nagyon mély a kapcsolat közöttünk, de a legkevesebb itinert általában a zeneszerzőtől kapom. Inkább az szokott történni, hogy vagy ráérzek, vagy ha nem, akkor nyilván más irányba megyek, de ha ráérzek, akkor majdnem ugyanazt mondja utána, hogy te figyelj, tudod, hogy ugyanezek a képek voltak a fejemben? Rakoncai Viktorral volt egy csomószor ilyen, de más zeneszerzőkkel is. Nem tudom, Gábor, hogy ő, hogy mondja.
1: Hát csak az jutott eszembe, hogy tudod mi, miért fontos még a ti közös gondolkodásotok? A prozódia miatt, tudod?
0: Most a Gáborról beszélsz.
1: Gáborról beszélt, és zeneszerző, zeneszerző, igen, szövegíró, igen. Hogy ugye nekem mondjuk mindig egy ilyen veszőparipám volt az, hogy magyaros legyen, az, tehát a szövegnek a prozódiája, tehát hogy az első szótagokon legyen a hangsúlya, hogy az a magyar nyelvben van, és mondjuk itt jön be a képbe az, hogy ő és a zeneszerző tudnak esetleg a dallamon, vagy a szótagszámon kicsit így jobban, így nem is tudom, egyezkedni, hogy akkor azt lehet úgy énekelni, vagy nem lehet úgy énekelni, hogy akkor az
0: van,
1: úgy jó lesz,
0: te azt mondod, hogy
1: lesz.
0: Ezt én nem éneklem el, vagy ez nem jössz, cseréljük ki? Tehát van ilyen a munkafolyamatban?
1: Hát igen, de szerintem ezek nem
0: Ági ilyen, nagyon bologat, erősen, erősen bologat.
1: Mert szerintem ez tök fontos, hogy ez egy ilyen közös munka, bár én nagyon ritkán írom magam oda, mint szövegíró a dalokhoz, tényleg csak olyan dalokhoz, ahol mondjuk egy komplett verzét írtam meg, vagy valamit, és mondjuk az olyan mintával kapcsolatban az, hogy nem ez volt az eredeti szövege, hogy nincs még egy pillantás, hanem az volt, hogy nincs még egy szerelem, és nincs még egy érintés, nincs még egy ölelés. És akkor én egyszerűen jobban énekelhetőnek gondoltam, és szebb csengésűnek a szerre elem helyett a pillantást, meg az érintést, az ölelés helyett.
2: Igen, ezt hagyd mondjam el, hogy ez
1: konkrét,
2: azért volt.
1: Csak ez jut eszembe, semmi több.
2: Ez abszolút valószínűleg, és úgy emlékszem, hogy így volt, viszont arra is emlékszem, hogy én nagyon a bemondásra koncentráltam, mert hogy azt is hozzáteszem, mert nem tudom mennyire szakmai...
0: Bemondásnak hívják, csak mondjuk, hogy hallgatóink is, bemondásnak hívják azt a részét a dalnak, általában a refrénnek az első mondata, a többségében, ami nagyon karakterisztikus, tehát az határozza meg tulajdonképpen a dalt, nagyon sokan ezzel a bemondással azonosítják, sokszor a dalt nem

0: Gyönyörű példája ennek a hosszú verslábas sztorinak. Minden hosszú benne, minden részében, minden hosszú. Megírhatatlan gyakorlatilag. Ezért is kaptál te vagy 8 szöveget előtte, mi az olyan, mint és előtt.
1: Na most ezt nem tudjuk már pontosan, hogy 9-et vagy 8-at kaptál. Ez a 9. volt, vagy a 10. De az biztos, hogy az összes szöveg negatív volt, és a végre az AG megjött, és pozitív volt, és annyira, és a bemondás hol van benne? Na, tehát a bemondás meg az olyan, mint, tehát az a címe is, ugye, a dalnak is, az a végén.
2: Az a szerencsés.
0: Igen, na ezt akartam mondani, hogy én nem voltam benne, szóval ez a dal nem volt kész, amikor én odaadtam neked, én nem voltam benne biztos, hogy az olyan, mint te, az át fog menni rajtatok, mert hogy a hallítás, az nem jön ki szépen, vagy olyan, mint te, úgy kell énekelni, és nem voltam benne biztos, hogy nem kukázzátok-e ki. És addig én nekem nem volt kedvem még azt a két sort
1: többit
0: is még egy
1: kidolgozni,
0: hétig kidolgozni, és azért volt az, jó lesz az úgy. Jó lesz az úgy, mint még egy szerelem, nem jó, mert prozodiai hibás, tehát az mindig semmiképp nem maradt volna úgy, szerintem, csak én azt át akartam mindenképpen vinni, és akkor mondtad, hát a szerelem nem tetszik, jó, és nekem se nem akarom, hogy hibásan énekeld el. Hát tudod, hogy azért nekem tényleg fontos a prózódia, én figyelek ezekre, és hogy azért lett, hogy ára végződjön, mert ott jobban jön ki. Ennyi a szakmából, tehát, hogy azért lett pillantás és érintés, és hogy sokkal-sokkal jobb. Igen.
2: Ez 2007-ben történt. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit.
1: Sok érdekességgel fogunk szolgálni, rengeteg történet, hiszen szeptember 11 is erre a hétre esett, ezen felül pedig majd érkezik hozzánk emlékezni Dunai Ede, egy válogatott labdarúgó is tiszteletét teszi nálunk, illetve egy olyan ember, akinek találmányát jelenleg gyakorlatilag az egész világon ismerik, a beszélgetést pedig folytatjuk itt a Retrorádió.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: Jön a Bocskor! És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar TV paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: A hirtelen szívmegállás elleni küzdelemre irányul a figyelem. Már lehet regisztrálni a TESZED akcióra. Tűz miatt evakuáltak százakat Brács-szigetén. Villányi Eszter vagyok. A laikus újraélesztés és a könnyen elérhető defibrillátorok sok életet menthetnének meg hirtelen szívmegállás esetén. Erre hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. Szívmegálláskor nagyon fontos, hogy ne maradjunk tétlenek, mert minden perc számít. A túlélés esélyét jelentősen növelné, ha minél többen tudnának újraéleszteni, és több automata defibrillátor állna rendelkezésre. A hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúérbetegség. Az érintett átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Idén is lesz TESZED akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiunknak Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
6: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, hanem ehhez kapcsolódnak a környezettudatosság erősítése. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
5: Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest vármegyei Csobánkán polgármestert és képviselőket választanak. A település vezetői címért ketten indulnak. Hevesben, Mátra-Derecskén hasonló a helyzet, ott viszont 6 polgármester jelölt méreti meg magát. A Zalai Pusztaszent Lászlón szintén polgármestert és új testületet is választanak. Este 7-ig lehet voksolni. 200 embert kellett evakuálni a horvátországi Brač-szigeten pusztító tűz miatt. Lakóházakat és turisztikai létesítményeket is veszélyeztettek a lángok. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyosabb sérülések nem történtek, számolt be egy horvát napilap. Brač-szigetén csütörtökön keletkezett tűz, mostanra sikerült megfékezni, de a tűzoltók még őrzik a helyszínt. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Kellemes és nagyon szép vasárnapot minden Retrorádió hallgatónak, különös tekintettel a főzőtársakra, akik már régóta a konyhákban állnak és készül a finom vasárnapi ebéd. Szeretem őket és nagyon köszönöm.

Önök a Red Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel és a legnagyobb történetekkel érkezik a Sztársá Videó Retro Rádióba. Egyébként, ha szeretnének bennünket megtalálni a Facebook oldalakon, mind a DJ Dominik plusz Fergetek Party oldalon, mind pedig a Retro Rádió oldalán, ezt megtehetik. Egy nagyon hosszú hét, amelynek végén vagyunk, most már szerdán elindult, ami a fellépéseket és a Fergetek Party csapatát illeti. Az országos jegyző konferencián léptünk föl, majd csütörtökön egy zárt körű eseményen az egyik, a legnagyobb a kettőből az egyik nagy üdítőipari céges bulián zenéltünk, amely szintén nagyon nagy sikerre zárult, aztán elmosta az eső a Margit szigeti fellépést, de lett helyette egy belvárosi, utána pedig volt egy budapesti, egy balatonboglári, egy veszprém galsai és egy szabad hídvégi, és ez volt eddig a hét. Tartsanak velem, jövőn a folytatás, itt a Retro Rádió.

0: Önök a Red Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Bepillantunk egy olyan világba most közösen, amelyet hallgatóink talán kevesebbet tudnak, hiszen maga az alkotói folyamat az hát kevésbé publikus, mint maga a dal a későbbiekben. Még egy nagyon fontos dolog van, azt szoktuk itt hallani a műsorban, amikor egy dalról szó van, hogy általában kamu angollal érkezik meg az a bizonyos, hogy is mondjam, elképzelése a zeneszerzőnek, tehát úgy kell érteni ezt a kamu angolt, hogy mindenféle létező és nem létező szavak vannak egymás után énekelve, amely úgy érzést adhat a zeneszerzőtől, a szövegírónak, hogy mire gondolt. Te használod ezt az eljárást, vagy hogy néz ez ki?
1: Hát nem érzést ad, hanem konkrétan arra kell írni, tehát ez egy kész dolog, oké, hogy az nem értelmes.
0: Ahogy én téged ismerlek, azért ez nem mindig pont arra születik, tehát te kiavítod ezt, ha úgy érzed. Soha?
1: Nem. Nekem szentírás. Akkor, hogyha nem tudom másképp megoldani, akkor igen, de és mondjuk az
0: elmúlt... Majd nem a kezedből jött, ami nem tökéletes, és egy ilyen feléneklés azért az egy fele úton van valahol egy dal készítésnek, és te meghallgatod százszor, és azt gondolom, hogy neked ezért gondoltam, bocsánat, hogy neked jobban összeáll a fejedben akkorra már, hogyha esetleg ott egy olyan éneklés hangzott el abban a bizonyos mankóban, nevezzük így ezt az kamu angolt, ami esetleg a végén te jobbat tudsz kitalálni.
1: De nem merek, vagy hogy mondjam, én azt gondolom, hogy amit a zeneszerző ír, azt nekem tartani kell, de az is igaz, hogy az elmúlt 10 évben már bátrabban nyúlogatok hozzá, de azokban az években, tehát az első 15-20-ban én nem mertem, hanem hogy én nagyon nagy tisztelettel fordultam ehhez. Én nem változtatgatom meg, ha annyi szótag van, annyi, ha az a ritmus, akkor az a ritmus. Csak hogyha tényleg megoldhatatlan, akkor nyúltam hozzá.
0: Hányszor hallgatsz meg egy dalt, amire átlagosan, mivel van több, meg kevesebb, de mely, mondjuk mit lehet mondani átlagosnak, mire megszületik véglegesre? Meg gondolom részleteiben is hallgatod, körülbelül. Meg egészben is.
1: Meg nyilván úgy kezdődik a munka, hogy meghallgatom nagyon-nagyon sokszor. Egyetlen, hogy megtanuljam, mert addig nem tudok rá érezni, gondolni, és ugye ő adja meg, tehát a dal is szent, tehát hogy én nem az én gondolataimat kell ráerőltetni, vagy amit esetleg az előadó azt mondja, hogy hú, szóljon most erről, nem lehet ráerőltetni, mert a dal mondja meg, hogy ő ki akar lenni. Tehát benne van a zeneszerző kódja, benne van az egész így az éterben, és nekem csak vissza kell emlékezni rá, tehát össze kell vele hangolódnom, és ki kell tálni, hogy az mi akar lenni. Tehát rá kell pontosan húzni, nem lehet csak úgy, érted, ott van egy ritmus, van egy szótagszám, arra rá kell mennie. Nem lehet bármit odaírni.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, ezt is sokkal jobban tudjátok. Jövünk mindjárt vissza.

0: Amikor eltöltött hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Adré nagyon sok kiváló dalt énekelt, akár a szóló karrierje során, akár együttesi létében, de most egy furcsát fogok tőle kérdezni, mert hogy pályatársaid is nyilván éneklik Áginak a dalait, mert hogy Szabó Ági az ünnepelt a mai napon, 30 esztendeje van a pályán, és hát egy koncerttel meg is fogjuk ünnepelni majd november 5-én. Tehát van-e olyan dalszövege Áginak, amit esetleg nem neked írt, hanem valaki másnak, és valamiért neked érdekes, izgalmas, különleges? Van-e ilyen?
1: Igen, az egyik az a Rácz Gergőnek a Bennünk a világ, az szerintem az egyik zseniális, de hát amitől én teljesen elájultam, amikor megírta, az a Motel, amit Jadának írt.
0: Jada, igen.
1: Tehát, hogy egyszerűen erre, hogy ti-ti, tehát, hogy ezekből a két szótagokból írni egy teljesen értelmes, összefüggő szöveget, amivel, tehát, hogy tehát az nekem egy bravúr, tehát egy világklasszis, hogy ahogy a Motelt megírtad, de szerintem
0: mondtam neked. Te is így érted ezt
2: meg? Igen, szövegíró gyilkosok. Tehát a Motel, igen.
0: Az Rakoncai,
2: Rakoncai. Nem, Rakoncai, igen. És zseniális, tehát tényleg elképesztően jó dal, de tényleg rettenetesen sokat kellett rajta dolgozni. Tehát, hogy mire oda kitaláltam, hogy az hogy lehet, nincs kötőszó. Hát két szótagban mondjál egy gondolatot. Érted? Nem tudsz elmondani két szótagban semmit. És nincs is belőle sok. És ott is minden része. Tehát, hogy még a sor sincs sok. Tehát, hogy ott is ma te, szobánk, hitünk, csodánk, ezer, üvegszél. Tehát semmi, nem tudod összekötni semmivel se. Szóval én nem tudom, hogy csináltam, de annél még szerintem még nehezebb volt a refrénje. Mert nagyon olyan a lüktetése, ami teljesen ellene van a magyar nyelvnek. Tehát tényleg, szerintem az hónap, tehát az nem is napok meg hetek kérdése, mint általában egy dal, hanem ott szerintem sok hónapot, mire azt összeszedtem. Igen, és az nem is az első volt egyébként, azt a Zsida taposta ki belőlem, mert annyira nehéz volt a dal, hogy ezt nem akartam visszaadni, nem adok vissza ilyen művészeknek dalt, hogy nem csinálom meg, hanem inkább írok rá egy rettenetesen rosszat, és akkor hát, ha azt mondja, hogy odaadom inkább
0: ügyes
2: valaki
0: vagy,
2: másnak.
0: Ügyes vagy.
2: De ezek mindig visszajönnek hozzám valahogy, és ő nem akarta az Istennek se mást akadni, úgyhogy addig taposodtam, amíg ki nem. Adrián is szokta ezt csinálni, hogy addig megcsinálod. Úgyhogy így született, igen, nagyon nehéz voltam.
1: De ráadásul én mutattalak be egymásnak benneteket, vagy én hoztalak össze benneteket, nem? Igen, mondjuk, nem. Mert ugye azt nem mondtuk el, de én arra nagyon büszke vagyok, hogy az Ágit, amikor megtaláltam a Csoda az élettel, és akkor utána elkezdtünk dolgozni, az gyakorlatilag az első olyan dalod volt, ha jól emlékszem, ami a rádiós dal lett, és utána jött a Mindenki más is. Ez tehát a Popper Péterrel dolgoztál, de azt szerintem
2: sok dal
1: nem
2: van
1: volt
2: előtte,
1: annyira.
2: Nem volt,
1: igen,
2: rádiós,
1: nem volt rádiós lágere, és a Csoda az élet volt az első, ugye?
2: Így van.
0: És az nagyon sok másik követte. Csak egyet adunk gyorsan a Péli Barnának a
1: keserű méz. A zseniális.
0: Így van, egyrészt nagyon jó a szöveg, tényleg nagyon jó, de hogy ami érdekessége a dalnak, pont itt meséltem a lányoknak, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy ugye járom az országot, rengeteg egyetemi, még középiskolás klubba is meghívnak, és hát ugye keresgetem mindig azt, hogy mik azok a dalok, amik éppen fölkapottak, mert hogy van egy ilyen ritus, nem tudom, tudjátok-e, hogy amikor összegyűlnek a mai 10 és 20 évesek, mi annak idején a kazettát cserélgettük a Magnóban, hogy mindenki a saját kedvencét, hát most már ez vagy Spotify-on megy, vagy Apple Music-on, vagy pedig YouTube-on, és akkor mutogatják egymásnak a gyerekek, és így kialakulnak ilyen nagy slágerek az elmúlt 10 évben, nagyon sok ilyen, az Álomhajótól elkezdve a 16 tonna fekete szénig, amik nem ennek a korosztálynak irattak, nem ennek az korosztálynak szólnak, de valamiért felkapják. És most pontosan a keserű méz az, ami nagyon megy, most már lassan egy éve, mert ugye ennek a kérésekből meg a reakciókból látom, hogy mennyire veszik. És pillanat, ugye miután sokkal gyorsabb a kommunikáció, egy pillanat alatt elterjedt. Tehát, hogyha ez egy pár csoport elkezdi szeretni, egy ilyen régi dalt elővesznek, akkor ez egy pillanat alatt eljut nagyon sok fiatalhoz, és kérik a bulikba, hogy nem a saját korosztályukét kérik, hanem kicsit már isznak is, akkor összekapaszkodva éneklik azt, amit lehet énekelni, ha most így dicsérhetem a szövegíróinkat a 90-es és 2000-es években az általuk megtett munkát. De még egy fontos kérdés, van-e fordítva? Tehát volt-e olyan, hogy neked van egy versed, vagy egy szöveg elképzelésed, és valaki azt megzenésítette? Volt-e ilyen?
2: Nem, 98%-ban, és én egyébként erre vagyok legbüszkébb.
0: Menj erre, 2%-ra vagyok kíváncsi.
2: most nagyon el kellett gondolkodnom, hogy nem verset, nem vers nem volt, hanem olyan dalszöveg volt, amit mit tudom én a Zséda pont nem szerette annyira, és akkor az ott maradt fiókban, de én nagyon szerettem a témáját, és akkor azt a Péli Barna zenésítette meg a Tóth Vera egyik lemezére. Ilyen dal van. Úgyhogy én nem írok, mert én mindig csak felkérésre írtam, ez a 99,9%. Tehát az elsőt, és még egyet nem azért írtam, mert valaki megkért. Tehát én magamtól nem írogattam se verset, se dalszöveget.
0: Szabó Ági beszél egyébként hozzánk, csak azért, hogy hangokat nem tudják elkülöníteni. És egy nagyon fontos kérdés, neked volt-e bármilyen vágyad színpadra lépni? Tehát bármilyen formában? Van-e
2: nem,
0: ilyen?
2: Nem, mert a szövegekben sincs, tehát hogy én nagyon, nagyon előtérben legyek, és kifejezetten nagyon háttérember vagyok. Tehát nem tudsz engem nagyon rávenni. Volt olyan, mert a United 15. jubileumi koncertjén engem megkértek, hogy énekeljek el egy ilyen medlit a Barnával, és ezt, erre nem lehetett nemet mondani, de én majdnem belehaltam. Szóval én a próbákat nagyon élveztem, az csodálatos volt, mert énekelni szeretek, azt a milliót imádom, de az, hogy engem ott nézzenek az emberek, ez valakinek való, valaki ezért jön a világra és tündököl benne, én pedig meghalok, tehát nekem nem való. De én az énekléssel kapcsolatban nekem volt a 10 éves évfordulójának a pályának, ott egy lemezen elénekeltem 14 dalt, és azt határtalanul élveztem, azért nagyon boldog időszak volt, a kreativitásom, mindenfélét kijelhettem, az jó volt, de színpadra nem vágyom, és nem az én világom.
0: Te kis tündöklő, akkor mesélj nekünk arról, hogy neked milyen élményező dalait énekelni.
1: Ez egy olyan kapcsolat köztünk Ágival, ami szerintem nagyon intim és nehezen megfogalmazható, mert egy előadó, amit így elmond a dalaival, az úgy tűnik, mintha az ő, tehát a közönség az azt látja, hogy, vagy azt érzi, hogy az az ő dala, az tőle jön, a Szekeres Adriántől, de közben én pontosan tudom, hogy ez így belőlünk, hármunkból, valahanyunkból, a Gáborral együtt született meg. Tehát, hogy én az érzéseimmel töltöttem meg az ő szövegeit, a Gábor megadta hozzá nekünk az alaphelyzetet, és hogy ez így hármunknak egy ilyen alkotás, és minden esetben ettől izgalmas és nagyon személyes ez a kapcsolat. Tehát ugye amikor én egyébként nem azért, hogy most itt Ági előtt fényezem magam meg előttetek, de én minden koncerten elmondom, hogy az Ági írta az olyan mintet, és a dalok 80%-ánál mindig elmondom, hogy ki írta, mert szerintem ez iszonyatosan fontos, hogy ők vannak, akik úgy ott vannak a függöny mögött, vagy a stúdióban ülnek és figyelnek, hogy hogyan keltjük életre az ő gondolataikat, de hogy közben meg nem tudok nem gondolni rá, ezt akarom mondani, tehát nem csak azért mondom el a szöveget, mert vagy a szövegírót, mert Szabó Ágni, hanem nem tudok nem gondolni arra az Ágira, aki ezeket a sorokat megfogalmazta.
0: Na hát november 5-én módon nyílik ezt elmondani, bár aki oda megy, az nyilván tudja is ezt. Akartam, akkora levegőt vettél.
2: Igen, igen.
0: Ide hallatszott.
2: Igen, mert egyrészt, mert Adrián már sokszor gyönyörűen fogalmaz, és nagyon hálásak vagyunk, mint minden szövegíró ezért, mert ez tényleg így történik. De a csoda az élettel kapcsolatban, hogy mennyire komplex ez a, én Szent Háromságnak hívom a zeneszerző, szövegíró, előadó hármasát, hogy a csoda az élet, ha talán megkérdezik, hogy melyik volt az a dal, ami nagyon nem volt harmóniában a saját lelki állapotommal.
1: Emlékszem.
2: Ez, hogy én annyira fájdalommal éltem abban a lelkileg, azon a héten vagy két hétben, amikor azt a csoda az életet megkaptam, és hát ez annál életigenlőbb, derűsebb, pozitívabb dalt, és van benne egy kicsi fájdalmas rész, de hogy nekem annyira nagy erőfeszítés volt magamat egy olyan állapotba hozni, és hogy az segített rajtam, hogy akkor bimbózott az ő szerelmük a Gáborra, és én tudtam, hogy azért Adrián is sok mindenen túl van, és hogy az milyen erejű az ő frissen megtalált szerelmük, és mindenki tudta, hogy ez síri. Tehát, hogy legalábbis tényleg elképesztő.
1: Legalább a síri.
2: Csoda, vagy legalább.
1: Lehet, hogy kicsit tovább.
2: Legalább, igen. És én azon a vonalon indultam el, hogy hát, ha ők tudják ezt, és majd egyszer én is ott tartok, hogy ilyen boldogságban részem van, akkor majd hogy fogom szégyelni magam, ha nem becsülöm eléggé. Tehát ilyen kicsit ilyen bolondbondjára készült ez a szöveg, de benne van. Ez a kód benne van, ez az érzelem.
0: Hát sok sikert kívánok ez a koncerthez, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon sok érdekeset megtudtunk egy olyan világról, amit amúgy mindenki használ, ha szabad ezt a szót ide mondani. Neked lenne egy jobb szabad ide. De hogy ezt magát a dalt mindenki ismeri, a dalokat mindenki énekli, a szöveg a fejekben van, de a mód, az út, amíg eljutnunk ehhez a szöveghez, ezekhez a csodához, ami így együtt egy dinamikus egységet alkot maga a dal, azért ez egy hosszú folyamat, és látszik, hogy egyáltalán nem is olyan egyszerű ezt megcsinálni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, mindkettőtöknek.
2: Köszönjük szépen.
0: Külön-külön is, és együtt is sok sikert kívánok.

Érzékeny búcsút vettünk Szekeres Adriántól és Szabó Ágitól, sok sikert kívánva nekik a közös szerepléshez és az életmű koncerthez, ami nem a végét jelenti annak az életműnek. Ágitól még nagyon sok jó szöveget várunk, és megyünk is tovább, és futballról fogunk beszélgetni, mégpedig egy legendáról, illetve kettőről, apáról és fiúról. Karcsi bácsi, hogy hívta mindenki, Lakat Károly, és az ő fia Lakat T. Károly, aki nemrégiben hagyott itt bennünket, és rá is emlékeztünk már a múlt heti adásban is. De most megyünk tovább, és egy megint örvendetes magyar hír, ezúttal pont a labdarúgás világából, hiszen a labdarúgó bajnokok ligájában az Atletico Madrid ellen a Liverpool megszerezte első győzelmét, és Szaboszlai Dominik is megszerezte első gólját ebben a BL szezonban, sőt, a meccs emberének is választották. Hallottam a nyilatkozatát, annyira nagy büszkeség, hogy a mi fiunk, a mi emberünk ott áll egy ilyen hihetetlen nagy győzelem után, és vele foglalkozik a teljes angol sportsajtó, és őt választják a meccs emberének, ahol világbajnokok és a legnagyobb sztárok szerepelnek mind a két oldalon, és ez a magyar fiú lett a legjobbja ennek a mérkőzésnek. Kerkez Milosnak egy picit rosszabbul sikerült ez a mérkőzés, de bízom benne, hogy ő is természetesen föl fog majd zárkozni, az edző egyébként nagyon szereti, ő hozta annak idején az előző csapatába is, úgyhogy bizakodunk, hogy mindkét magyar játékos nagyon jól fog szerepelni. Mi megyünk tovább, és ahogy ígértem, futballal folytatjuk.

Örök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ahogy már elmondtuk, emlékeztünk Lakatté Károlyra, kiváló újságíróra, sportújságíróra, aki itt hagyott bennünket, és minden egyes megemlékezésnél nagyon rövid időn belül előkerült az édesapja figurája, az édesapja szerepe, az édesapja személyisége, különlegessége, és egészen elképesztő humora. Nos, folytatjuk ezt a történetet, úgy döntöttünk, hogy két olyan embert fogunk most meg

0: edző és a riválisánál, de Karcsi bácsi aztán szövetségi kapitány, illetve hát az olimpiai válogatott kapitánya lett, így nyert két olimpiát, 64-ben és 68-ban, és a 72-es olimpián is ő maradt a szövetségi kapitány, és akkor már úgymond egybefort az útjuk, vagy összeért az útjuk, és Karcsi bácsi meghívta aput az olimpiai válogatottba. És ennek a válogatottnak az az érdekessége, hogy akkor az emelet, ami megfejtetett snobból, a nagy válogatott szövetségi kapitányát, Idoszki Rudolfot is az olimpia előtt egy-két hónappal odaültette Karcsi bácsi mellé, talán inkább úgy mondhatni, hogy fölé rendelve. Senki nem értette, hogy mi szükség van rá, miközben a válogatottnak is voltak fontos szereplései, vagy úgy mondjam, Európa bajnoki négyes döntő volt például azon a nyáron, de így tározotta az MLS, és így ketten vezették azt az olimpiai válogatottat végül is Münchenben. Most ezt a Ilovszkördi bácsira tudni kell, hogy neki nem feltétlenül az Újpest játékosai voltak a kedvencei. Kevés játékost is hívott be, aztán végül is ebben a bizonyos olimpiai keretbe, tulajdonképpen csak hármat, pedig hiszem Európa, nyugodtan mondhatom, legjobb csapatainak egyike volt az Újpest, de ennek ellenére csak Juhász Péter, Dunai Antal és apu került be, és apu is nagyon ingott, mert a Rudi bácsi nem feltétlenül akarta vinni, de a Lakat Karcsi bácsi ragaszkodott hozzá, és ezt ennyi bekerült. Ennek ellenére a kezdőcsapatban nem került be az első két meccsen, de a harmadikon egy sorzsatú állók elleni meccsen Karcsi bácsi addig, és ezt tényleg aztán Karcsi bácsi mesélte nekem, én aztán visszatérek, hogy én hogy kerültem vele kapcsolatba. Tehát, hogy ő ragaszkodott a Zirovszkival, ezen ment egy kis vita is, hogy ki játszon jobb fedezetet, és aztán Karcsi bácsi kiharcolt, hogy apám játszon, és az állnok elleni sorsdöntő meccsen a továbbjutás múlt rajta. 2-0-ra nyertünk, mindkét gólt apu rúgta, onnantól fogva már nehéz lett volna őt kihagyni. Már végig játszott az olimpiát, és a németeknek is gólt rúgott, elég fontos első gólt rúgott a házigazdáknak. Az olimpiai döntősök lettek, és mégis ezüstéremmel zártak. Ez volt az első közös tornájuk, úgymond, és aztán évekkel később, ami még ugye nagyon fontos, és ahol én is megismertem Karcsi bácsit, az a Volánnál jött össze a sorsuk újra, amikor a szabántéri Volán, ezt hittek Nagy Volánnak, nagyon nagy terveket szőtt, hogy fel akarnak jutni az NB1-be, és elég komoly csapatot hoztak ott össze. Grosics Gyula volt a legendás aranycsapat kapusa, volt az elnök, és Lakat Karcsi bácsit hívta oda edzőnek, és egy elképesztő csapatot ad a mai fejjel. Ha ezt a kezdőcsapatot végignézzük, akkor mai fejjel elképesztő. Hát azt gondolnánk, hogy inkább az NB1-es bajnoki címre hajtottak ezzel a kerettel. Hát csak néhány nevet mondok, ugye Beneferi, az Újpestből Beneferi, Fekete Laci, Kékesi Rezsőt, Fejber Györgyöt, Nyúlpist, hát ott játszott Magos Gyula is, tehát elképesztő Ebedli, Feri, Ámori Csárli, tehát nagyon-nagyon komoly keret volt, meg is nyerték aztán a bajnokságot, de a lényeg az, hogy itt volt újra edzője apunak Lakat Karcsi bácsi, és itt én már nagy gyerek voltam, úgymond minden meccsen ott voltam a Tabánsabú téren, és edzéseken is rengeteget, és akkor ott tudtam beszélni is Karcsi bácsi, elképesztő agya és elképesztő érzéke volt a futballhoz, holott akkor azért már nyilván nem az volt a pályafutás a csúcsállomásra, de mégis nagy élmény volt a csapatot nézni, és azokat a meccseket végigélni, amelyeket ő irányított, mert általában ilyen 4-5 gólos győzelmek születtek hazai pályán. És amikor egyébként aput megkérdezik, hogy ki volt a kedvenc edzője, azért volt néhány nagyon komoly név, akár az Újpestben, akár a válogatottban, akkor hármat szokott kiemelni. Hát elsőként Baróti Lajost, azt gondolom, hogy az nem véletlen, és nincs ezzel egyedül így. A második Váridi Pali bácsi, és a harmadik Lakat Karcsi bácsi. Úgyhogy ő a top 3 apuná, akinek azért elég hosszú és eredményes pályafutása volt.
1: De nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, sok sikert, jó egészséget kívánok. Vigyázz, hogy időben szálljál le a vonatról, és legyen nagyon szép.
0: Végállomásig megyek, úgyhogy nem fenyegetem ezt, hogy elalszom, mert a...
1: És legyen nagyon szép a vasárnapot, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál.
0: Én köszönöm
1: szépen. Szia, szia.

0: Ez volt a Retro Rádió Sztársáv című műsorának mai második órája. Már fél időben vagyunk. Minden kedves közlekedőnek szeretnénk nagyon biztonságos közlekedést és nagyon széles utat kívánni. Vigyázzanak egymásra. És egy fontos dolog, mert ebben is csak néhány évtizede tudtunk nagyot előrelépni. Szeptember 8-án kedden volt az Írni-Olvasni Tudás Nemzetközi Napja. 1965-ben az UNESCO teheráni kongresszusán döntött így, hogy ezzel foglalkozni kell, és nagyon sok országban gyakorlatilag teljesen felszámolták az írástudatlanságot, és szerencsére egyre kevesebb, akár a funkcionális, akár a valós analfabéta a Földön, és ez nagyon fontos, mert a felemelkedéshez, a mindennapi élethez, a társadalomban való integrációhoz, ez elengedhetetlen. Tartsanak velünk, folytatódik a műsor, itt a Retro Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Nyugalom, a valódi fiatalság soha nem múlik el. A 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Aréna Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az Arénában. Fellép a diszkó királynő Sissy Catch, a korszak bálványa Jason Donovan és a dögös Samantha Fox.
1: Valamint Joy, Rozalla, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
3: Megtalállak még!
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Party.

0: rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót. Ősszel is járnak a hajók a Balatonon, szokatlanul csendes a hurrikán szezon az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót Ukrajnában. A lengyel határőrség számolt be arról, hogy a hajnali orosz légitámadás során mindössze 800 méterre a lengyel-ukrán határtól történt az eset. A Nyugat-Ukrajnát ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a határforgalmat. A térség lakosságát SMS-ben figyelmeztették légitámadás lehetséges veszélyére, és a szirénákat is bekapcsolták. Tovább emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízügy friss mérései szerint 31 cm-es a vízállás. Az előrejelzés szerint a következő napokban viszont ismételt apadás következhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce 0 pontját. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Weigl Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
4: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idei évben, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
3: Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított szeptember 12-éig, de egyik sem ért el a hurrikán szintet, azaz az óránkénti 119 kilométernél nem volt erősebb a szél. Ilyenre még nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Kellemes délutánt minden Retro Rádió hallgatónak, drága főzőtársaimnál tudom, hogy már készen van az ebéd, legalábbis többségében, akik pedig a finishben vannak, nekik kitartást a munka végéig, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez, akik úton vannak.

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Következő vendégünk már itt ül a Retrorádió stúdiójában, várja, hogy szót kapjon, de gyorsan szeretném felköszönteni innen a távolból Pogány Juditot, aki 1944-ben, szeptember 10-én csütörtökön. Ezen a napon született, nagyon sok híres film, szinkron szerep is kötődik a nevéhez. Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, valamint a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, és jövő héten elfogadta meghívásunkat, úgyhogy érkezik majd ide a sztársába. De tartsanak velem, folytatódjék a műsor, és ígéretem ez híven érkezik egy válogatott labdarúgó, Kékesi Rezső. Mindjárt folytatjuk.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Egy válogatott labdarúgó itt a Retrorádióban, aki annak idején több mint 200 mérkőzésen lépett pályára az első osztályban, 231 mérkőzés, 18 gól, Ferencváros, Dorog, Volán, MTK, és majd egy pici külföld, mindezekről fogunk beszélgetni. Kékesi Rezső a vendégem, a 80-as évek sikerjátékos vagy sikeres játékosa, sőt már a 70-es években is megmutatta oroszlán körmeit. Szervusz, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: Középpályásként apostrofálnak, de valahogy az én fejemben abszolút támadóként élsz, ahogy így visszaemlékszem. Te hova rakod magad ezen a gyönyörű nagy futballpályán?
1: Először is jobbszélsőként kezdtem, egészen a ifjig jobbszélsőt játszottam.
0: Nagyon gyors voltál, ezt mondjuk.
1: Igen, a termetem miatt is, mivel alacsony vagyok, ezért jobbszélsőt is játszottam, a gyorsaságomat ki tudtam használni, de a játék az lényegében akkor, meggondolom, most is megköveteli azt, hogy vissza kellett jönnöm a középpályára, vagy hogyha bal hátvéd visszajött, akkor nekem is követnem kellett, de nagy részét jobboldali középpályásként játszottam.
0: Rezső, mit jelent, vagy milyen csapat a Ferencvárosi Vasutas? Ugye ott kezdted a pályádat, ha jól tudom, ez a csapat ma már nem létezik.
1: Sajnos nem létezik. Én úgy kerültem a Ferencvárosi Vasutashoz, hogy a Gyáli útra jártam iskolába, és ott a tornatanárom, Ogonoszki Istvánnak hívták, és hát ő erőltette lényegében, hogy igazoljak oda, mert játszottam, voltam több toborzon, de sajnos nem tudtam elmenni, mert hát ilyen mély szegénységben éltünk, és nem volt rá lehetőségem, hogy utazással el tudjak oda menni. És hát egy kis csapatban, a Ferencvárosi Vasutasnál volt edző, és ott kezdtem a, úgymond a pályafutásomat, és onnan a Ferencváros ifi csapatába találtam magam.
0: Ahol 5 évet játszottál a Fradi utánpótlásban, ez nagyon menő dolog Budapesten vagy Magyarországon a Fradi utánpótlásban játszani, de kockázatos is, most a külföldiek miatt nehezebb felkerülni a nagy csapatba, akkor pedig azért, mert annyi jó játékos volt a Tarcsiban is, meg az első csapatban is, hogy aki a 18. életévét betöltötte, tehát az ifit befejezte, nagyon nehezen volt lehetőség a felnőtt csapatban megszerezni az állandó helyet. Neked milyen voltak akkor a gondolataid, hogyan álltál ez a Fradi felnőtthöz?
1: Hát ez a Fradi felnőtthöz lényegében ott kezdeném, hogy az ifibe, amikor oda kerültem a Ferencvároshoz, akkor a serdülőben már kirögettem, tehát az ifibe kellett, hogy játszok. És akkor gondolom, most is úgy van, hogy korcsoport szerint volt, viszont akkor volt egy váltás, hogy a Rákosi Gyula bácsi a magyar labdarúgó ifi válogatottnak lett az edzője, és a Vince Géza bácsi vette át a csapatot, a Fradinak a...
0: Később nagyon sikeres edzője lett.
1: Igen, az első csapatnak is volt az edzője, és akkor lényegében csináltak egy ilyen, hogy mondjam, egy olyan mérkőzést az ifisták közül, egymás ellen játszottunk, és ott válogatták ki, ugyanis régebben úgy volt, hogy volt ifi 1, ifi 2, ifi 3, és a tudás szerint osztották el így a játékosokat, és hát valamilyen furfangos módon a ifi 1-be kerültem, és attól kezdve 3 évig játszottam az ifibe, de abból is szerencsém volt, hogy az utolsó évet azt úgy játszottam az ifibe, ifi 1-be, hogy egyik edzésen a Vince Géza bácsi mondta, hogy szombaton a tartalék csapathoz kell mennem, akkori edzőnk a Horváth Ödi bácsi volt, és mondta, hogy kimondottan ő kért engem. És hát fölmentem a tartalék csapathoz, és hát olyan játékosok voltak ott, mint a Branikovics Laci, a Szőke Pista, tehát olyan sztárok voltak, nem igaz, soha nem felejtem el, egy korvinos nejlon szatyorba volt a futballcipőm, és megálltam a folyosón, természetesen nem mentem be az öltözőbe, a szentély volt, és jött az Ödi bácsi, és hát kérdezte tőlem, hogy hát Rezső, te mit keresel itt? Hát természetesen nagyon megijedtem, hogy valami félre, biztos valami félreértés lehetett, és mondtam, hát Ödi bácsi mondta, hogy jöjjek, szóval persze, Rezsőként, csak gyere be az öltözőbe. Szóval dehogy megyek, hát ott már olyan játékosok vannak, és akkor lényegében bementem, akkor nagyon kedvesen fogadtak a játékosok, mindenkinek jó napot kívánok, csokolomot köszöntem, leültem, és természetesen hát nem gondoltam, hogy én fogok játszani, hát egy ilyen Fradi tartalék csapatba, plusz jó idő volt, tehát a nagypályán játszott a tartalék csapat, és hát ott ültem, és akkor mondja Üdibá a csapat összeállítását, és soha nem felejtem el, a csatársort mondta, és mondta, hogy Kékesi Vad Engelbrecht. Hát a Vad Pistánról, meg a Engelbrechtről azt hiszem a régiek tudnak mondani valamit, nem is hittem el, hogy mi történt, és hát kezdőként játszottam, és attól kezdve egy éven keresztül mindig a szombaton játszottam a tartalékcsapatba, és vasárnap reggel 9-re már játszottam a IFI-be.
0: Hát ez nagyon sok remek élmény a Ferencvárosból. 3 mérkőzésen játszott egyébként a Nagy Fradiba, a felnőtt csapatba, de az igazi karrierje a Dorogi Bányászban kezdődött. Innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, Kékesi Rezső a vendégem. Itt a Retro Rádióban a korai évekről beszélgettünk, ugye Ferencváros utánpótlás, aztán volt egy rövid egyéves időszak a Dorogi Bányászban. Azért ne felejtsük, hogy a Fradiban egy olyan Pusztai nevű ember szerepelt, aki a Pusztai Kovács Váradi, vagy Pusztai Törőcsik Váradi hármasban volt a Pusztai, aki ugye a válogatottban is, a 78-as VB csapatban is ő volt a jobb szélső, de főhősünk, Kékesi Rezső, ez az egy év Dorogi Bányász kitérő után elkerült a Volánba, 1978-at írunk. Milyen emlékeket őrzött? Talán ott ismert meg az ország leginkább téged.
1: Hát igen, mondhatom azt is, és egy úgy mondom, hogy egy csoda csapatba és egy csoda országba kerültem, ugyanis a Grosics Gyula bácsi volt a Volán SC-nek az elnöke, és hát mint fiatal játékos, hát akkor még nem volt se ügynök semmi, kimentem a Volán pályára.
0: Mondjuk el, hol van ez a Volán pálya?
1: A Csabán Samu téren.
0: Igen. Ami már nem úgy hívják, ez a Rákos palotán van, ez
1: igen,
0: a pálya. Egy nagyon
1: igen,
0: szép pálya, most is egyébként nagyon rendben van.
1: Igen, és hát kopogtam, és akkor kijött a titkárhölgy, és akkor mondtam, hogy a Gyula bácsival szeretnék beszélni, és mondta, hogy ki vagyok, mondom, Kékesi Rezső, hanem úgyse ismernek, de jelentkezem. És akkor kijött a Gyula bá, és a nagybátyám, Kékesi Misi, Mihály, ő nagyon jó fotbalista volt, a Farkas Ihász Mészői Berendi, 17 évesen játszott a Vasasba, és azt hitte a Gyula bácsi, hogy én a Misinek vagyok a fia, és mondta, hogy a Misinek vagy a fia Miskának. Mondom, nem, az unokaöccse vagyok. Ja, hogy te játszottál a Fradiba, tehát tudtak rólam. Bementünk, mondtam, hogy hát szeretnék fotbalzni. Hú, de jó, mert keresünk játékosokat, mert föl szeretnénk kerülni NB1-be, és ezzel megalakult a szerződésem, és akkor, amikor ez egy akkora élmény volt, meg ilyen nem hiszem, hogy soknak adatik meg, hogy amikor az első edzésre lementünk, az öltözőben volt mindenki, és a Gyula bácsi mondta, hogy hagy üdvözöljem a játékosokat, és az újonnan igazolt játékosokat. És ott volt mellettem Bene Ferenc.
0: Hát én azt gondolom, hogy az a legendás Volán egyébként ez egy nagyon érdekes időszak volt, mert a Volánt akkor tették rá a térképre, tehát akkor lett egy nagyon erős csapat, és Volán mindig egy ilyen érdekes csapata volt egyébként a budapesti labdarúgásnak, mert hol feljebb volt, hol lejjebb volt, tehát valami izgalom volt körülötte, ez mindig igaz. Eltartott ez az időszak 1984-ig, mert akkor egy másik budapesti csapathoz kerül Kékesi Rezső, mégpedig az MTKVM-hez, akkor még úgy hívták, hogy MTKVM. Itt aztán tényleg kiteljesedett az ő labdarúgó pályafutása, olyannyira, hogy bajnoki címet is nyertek. Innen folytatjuk a beszélgetést. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Önök a Retroedőt hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Kékesi Rezső labdarúgó a vendégem itt a Retrorádióban, Ferencváros Dorogi Bányász, Volán, MTK, és majd egy kisebb külföldi turné, ugye Svájcban fejezte be karrierjét. Erről az MTK-s időszakról tulajdonképpen ez az, amikor téged az egész ország ismert, és lettél tényleg igazán népszerű labdarúgó. Mit tudott az az MTK?
1: Hát az az MTK, amikor oda kerültem, akkor a Palicskó Tibi bácsi volt az edző. Úgy jöttem igazából szóba, hogy az MTK ellen kimagasló játékot tudtam nyújtani, és gondolom megmaradt a Palicskó Tibi bá fejébe, hogy van egy kékes is a jobb szélen, akkor leigazoltak, és utána jött egy, hát egy nekem egy nehéz időszakom, a Boti József volt az edző, őnála igazából ilyen kiegészítő játékos voltam, kezdtem, becserélt, és már tényleg arra gondoltam, hogy keresek más klubot, mert voltak ajánlataim a Vasasból, a Fradiból is, de hallottam, hogy nincsenek megelégedve vele, és hogy jön egy új edző, és az új edző kimondottan kiadta ukázba, hogy senkit nem lehet elengedni. Hát csak a Verebes lehetett, mindenki tudta, ez egy nyílt titok volt, és hát maradtam ott.
0: A mágus.
1: A mágus, igen. Én csak mindig úgy mondom, hogy a főnök, de hát igen, mágus volt. És lényegében első két mérkőzésünkön idegenben is, otthon is kikaptunk, tehát -4 pontról indultunk a bajnokságba, és akkor soha nem felejtem, mert hétfőn már nem a Bot volt az edző, hétfő délután jött a Verebes, és egy pár szóval lecsetelte, hogy szerdán, vagyis két nap múlva megyünk a Fradi pályára, és megvívjuk a csatánkat.
0: És ez az időszak nagyon sok mindent adott neked, ugye akkor még volt külön olimpiai válogatott, akkor nem játszhattak még profik egyáltalán, most valami engedmény van, néhány játékos játszhat, ha jól tudom, az olimpián is a profik közül, de például kosárlabdában bármennyi, de fociban én úgy tudom, hogy van egy limit, mindegy, akkor nem volt, ifjúsági válogatott is voltál, és különböző B és egyéb válogatottakban is magadra húztad a címeres mezt. Melyik mérkőzés a legemlékezetesebb neked a karriered során?
1: Hát mindenkinek szerintem, aki futballozott, vagy aki sportolt, szerintem az első válogatott mérkőzése, és ez annyira kiemelkedő volt, hogy pont a itthoni lengyelek elleni 5-3-as mérkőzés volt, és előtte azon a héten szerdán játszottunk az olimpiai válogatottal a spanyolok ellen az Üllői úton, és ott kezdőként játszottam, és a Vereves, a főnök mondta, hogy azok a játékosok, akik kimagaslóan fognak játszani, azok a játékosok számításban lesznek véve az első csapatnál. Természetesen az első csapatnak, a válogatottnál megvolt a keret, hogy kik lesznek azok. És hát tényleg jól ment a játék, nyertünk 2-1-re, és azért hagy emeljem ki, hogy olyan csapat ellen játszottunk, hogy a Baquero, Martin Vázquez, a Kiké, tehát olyan sztárok voltak, hogy csak olvastuk az összeállítást, Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid. Tehát nagyon nagy, jó csapat volt, és amikor vége volt a mérkőzésnek, a főnök mondta, hogy kicsi, jössz velünk, és szombaton ott leszel a keretbe.
0: És ott is lettél, és ezen a 8 gólos mérkőzésen tulajdonképpen ezen debütáltál az A válogatottban, ugye Lengyelország ellen, ahogy mondtuk már a szünetben álltál be, ez egy nagyon szép mérkőzés volt, és nagyon jó játékkal is ünnepeltük ezt a válogatottságot, aztán ugye volt egy NDK.
1: Igen, egy NDK mérkőzés volt idegenbe, 60 000 ember előtt. Hát az is egy fantasztikus.
0: Ez egy 0-0 lett.
1: Igen, az a 0-0-os mérkőzés volt, és utána sajnos, de közben voltak olimpiai mérkőzések, és ezt nagyon sajnálom, és szerintem aki közvette a labdarúgást, a szurkolók is, a játékosok is, mindenki, mert lényegében 3 mérkőzésünk maradt, abból a 3 mérkőzésből 1 pontot kellett volna szereznünk, hogy kijussunk Szöulba, és sajnos a Verebes nem bírta tovább, ott sok támadásokat is lemondott, és sajnos mind a két válogatottról lemondott, mert szerintem, hogyha megmaradt volna az olimpiai válogatottnál, mint edző, akkor biztos, hogy kijutunk az olimpiára, ez nem így történt, és amikor lemondott, akkor utána a világbajnoki selejtezőn játszottam még egy mérkőzésen, a Mezei Gyuri bácsi volt az edző.
0: Málta.
1: Málta ellen, ott 2-2 lett, és ez is egy, nekem egy óriási élmény volt, meg a pályafutásom egyik legjobb mérkőzése, ugyanis az első gólt azt a Vince Pistának én adtam be, a másodikat engem rúgtak föl 11-es, és itt szeretném megköszönni, sajnos már nem személyesen, a Lakat Karcsinak, hogy ő írta a cikket a mérkőzésről, és engem hozott ki a mérkőzésnek a legjobbjának.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, mindezeket elmondtad. Még azért nem fejeződött be ez a karrier, mert hogy volt egy külföldi része is, mindjárt erről is beszélgetünk, tartsanak velünk!

0: Kékesi Rezső a vendégem itt a Retro Rádióban, már nagyon sok mindent megtudtunk róla. Nagyon sok válogatottjában szerepelt hazánknak, az ifitől az A válogatottig, gyakorlatilag mindenhol, ahol csak pályára lehetett lépni, pályára lépett. Egy nagyon kiismeretlenül cselező, pályán jól látó játékos. Adott volt a helyzet, 80-as években már lehetett kacsingatni Nyugat-Európa felé. Te merre kacsingattál?
1: Olyan szerencsém volt, hogy lényegében a Verebes volt az edzőm. Olyan ember volt, akinek csak a játékosnak a teljesítménye számított. Tehát akkor 32 éves voltam, és soha nem felejtem el, egyik mérkőzésen mondták neki, hogy hát jó, megnyertétek a bajnokságot, de van 5-6 játékos, aki idősebb játékos.
0: Megnyerte az MTK-val is, meg a Győrrel is, hát azért.
1: Igen, Győrrel.
0: Igen, többször
1: igen. De akkor, amikor megnyertük a bajnokságot, utána mondta, hogy hát ez az idős játékosok vannak, ez is megtiszteltetés, hogy engem hozott föl, és mondta, figyelj ide, engem nem érdekel, hogy ki hány éves. Szóval itt van a Kékesi, 32 éves. Ha 40 éves korában is ezt a teljesítményt fogja nyújtani, akkor nálam fog játszani. Ha van egy 18 vagy 20 éves játékos, és tudom, hogy tehetséges, de nem jobb, mindenek előtt a csapat érdeke a fontos. És hát szerencsém volt olyan szempontból, hogy azt mondta, hogy menjél ki, nézd meg a körülményeket, és én támogatom, és megbeszélem a vezetőséggel, hogy itt már annyit letettél, hogy te megérdemled. És a még nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani innen is Nagy Antinak, ugyanis ő volt a Svájcba a másodosztályú Iverdonnak a csapatkapitánya, és hát az elnöke nagyon jóban volt, és kerestek egy olyan stílusú játékost, mint én vagyok, és így összehoztuk, telefonáltunk, kimentem 2 hétre, hogy lényegében vittem a papírokat, meg tudták már, hogy hány meccset játszottam, tehát le voltam káderelve, de azért kellett tudni, hogy 32 éves vagyok, milyen fizikai állapotban, és a második héten csináltak 2 edzőmeccset, és a második edzőmeccs után aláírtam a szerződést.
0: Nagyon szép ez a karrier, nagyon sok minden történt veled, ugye Lekat Karcsi bácsiról emlékeztünk pár héttel ezelőtt, és most is itt egy kedves baráttal, kollégával még néhány szót vele kapcsolatban is ejtettünk, a tanár úrról, és hát neked tényleg remek edzőid voltak, és hát hogy 2 embert emeltél ki, őt, a tanár urat, és ugye a mágust, Verebes Józsefet, aki tényleg nagyon-nagyon sokat tett a magyar futballért, és szerintem nem kapta meg azt az elismerést, amit ő megérdemelt volna, és mai napig legendákat lehet hallani, hogy tudta motiválni Híres Gabit, mert vannak ilyen nagyon jellegzetes mondatai, amiket így idéznek különböző öltözőkből, de egy biztos, hogy egy nagyon különleges és nagyon egyedi alakja ennek a magyar labdarúgásnak, és köszönjük az ő egész életét és munkáját, és ugyanezt Lakat Karcsi bácsira is természetesen igaz. És köszönöm szépen, hogy eljöttél, annyit mondj meg, hogy mit csinálsz most, mivel foglalkozol.
1: Hát most a nyugdíjas életemet élem.
0: De nem nézel ki úgy, mint egy nyugdíjas. Hát, nem tudom, hogy néz ki a nyugdíjas, de te nem úgy nézel ki.
1: Egész életemben sportoltam, vigyáztam magamra, nem ittam alkoholt, nem dohányoztam soha az életemben, még egyetlen cigarettát se, de a 4 éve házasodtam meg, 5 éve ismerem a páromat, és fodrászként dolgozik, és természetesen felajánlottam neki, hogy én segítkezek ott benn, tehát fölsöpröm a hajakat, megmosom a hölgyeknek a haját, keverem a festékeket.
0: Azt a mindenit. Ezt én nem is tudtam.
1: Hasznosítom magam.
0: Hát nem sok helyen van válogatott labdarúgó a hajmosó pozícióban.
1: Hát nem, de a család nekem mindennél fontosabb.
0: Nem, vicceltem, te nagyon
1: tudom.
0: Szép. Nagyon szép, nagyon szép.
1: Tudom,
0: nagyon...
1: de az, nekem lényegében az a fontos, hogy együtt legyek a feleségemmel, és tudjak
0: Ez nagyon szép, nagyon szép. Sajnos mi nem fogunk üzletet kötni hajmosás ügyben, mert hogy biztos. Nekem nincsen. Viszont nagyon köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm az őszinte szavaidat, köszönöm ezt a sok sztorit, amit elmeséltél az életedről, a 70-es, 80-as évek magyar labdarúgásáról. Egy nagyon különleges tagja voltál ennek a magyar labdarúgó családnak. Nagyon nehéz volt téged tartani, borzasztó gyorsan fordultál, nagyon gyors játékos voltál. Hát kívánom, hogy legyetek nagyon boldogok nagyon sokáig. Köszönöm
1: szépen. Én is köszönöm, és nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást.
0: Köszönöm szépen.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és
1: sok történés, rengeteg találkozás hallgatóinkkal. Még egy gondolatot hadd mondjak el a Bókai kertről. Egy csodálatos helyszín egyébként, nem tudom, tetszettek-e ott járni, a 18. kerületben található, és tulajdonképpen a városban, egy nagyon sűrűn lakott területen, egy csoda, ősfákkal határolt hatalmas terület, amely remekül alkalmas arra, hogy különböző koncerteket, bulikat tartsanak, de egyébként kirándulni, pihenni is tökéletesen alkalmas. Nagyon jó gazdája egyébként az a kis csapat, ha én jól tudom, csupa hölgy, aki igazgatja és szervezgeti ott a rendezvényeket. Nagyon szeretem őket, nagyon kedvesek, tisztesek,

egészségesek, mosolygósak és szakmailag is hibátlan a csapat, és egyébként ott dolgozott az a fiatalember, aki járt itt nálunk a Retorádió stúdiójában nem is olyan régen, nagyon-nagyon pici babát hagyott itt sajnos, Hámori Lacinak hívják, ő volt a Popcorn főszerkesztője, meghatározó karaktere volt a 90-es évek popvilágának, hát sajnos Laci elment, de a hely ott van, és hát ott lehettünk egy hatalmas nagy retropartival, tényleg sok ezer emberrel, és nagyon-nagyon jó hangulattal. Szerintem boldog, ha ő látja ezt onnan fentről. De tartsanak velem, folytatódjék a műsor, és ígéretem ez híven érkezik következő vendégünk, aki egy olyan nagy dolgot alkotott, amelyet tényleg az egész világon használnak.

0: műsorajánló.
1: Nyugalom, a valódi fiatalság soha nem múlik el. A 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Aréna Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az Arénában.

0: Dögös Samantha Fox,
1: valamint Joey, Rozalla, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
2: Megtalállak még!
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Arena Retro Partira.
0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
4: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót. A hirtelen szív megállás elleni küzdelemre irányul a figyelem. Délután jobban beborul. Villányi Eszter vagyok. A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót Ukrajnában. A lengyel határőrség számolt be arról, hogy a hajnali orosz légitámadás során mindössze 800 méterre a lengyel-ukrán határtól történt az eset. A Nyugat-Ukrajnát ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a határforgalmat. A térség lakosságát SMS-ben figyelmeztették légitámadás lehetséges veszélyére, és a szirénákat is bekapcsolták. A laikus újraélesztés és a könnyen elérhető defibrillátorok sok életet menthetnének meg hirtelen szívmegállás esetén. Erre hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. Szívmegálláskor nagyon fontos, hogy ne maradjunk tétlenek, mert minden perc számít. A túlélés esélyét jelentősen növelné, ha minél többen tudnának újraéleszteni, és több automata defibrillátor állna rendelkezésre. A hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúérbetegség. Az érintettek átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Tovább emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízügy friss mérései szerint 31 cm-es a vízállás. Az előrejelzés szerint a következő napokban viszont ismételt apadás következhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce 0 pontját. Mintegy 200 embert kellett evakuálni a horvátországi Brács szigeten pusztító tűz miatt. Lakóházakat és turisztikai létesítményeket veszélyeztettek a lángok. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyosabb sérülések nem történtek, írja egy horvát napilap. Brács szigetén csütörtökön keletkezett tűz, most arra sikerült megfékezni, de a tűzoltók őrzik a helyszínt. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított szeptember 12-éig, de egyik sem érte el a hurrikán szintet, azaz az óránkénti 119 kilométernél nem volt erősebb a szél. Ilyenre még nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Kellemes vasárnap délután mindenkinek, Várkonyi Attila DJ Dominik vagyok, és már is indul a műsor utolsó órája. Nagyon sok mindent elmondhatnék vendégünkről, aki majd tiszteletét teszi pár perc múlva itt a Retro Rádióban, de egy biztos, az ő termékét az

Van néhány dátum, amelyre mindenki emlékszik, mármint arra, hogy mit csinált akkor, amikor az adott esemény azon a dátumon megtörtént. Én azt gondolom, hogy szeptember 11-e pontosan egy ilyen esemény. 2001 az esztendő, 19 géppel térítő, 4 amerikai utasszállító repülőgépet térített el, 2 a New York World Trade Centerbe csapódott bele, 1 a Pentagon épületébe, 1 pedig Pennsylvániában lezuhant. Nagyon sok film, nagyon sok történet már feldolgozta ezt, sok szempontból, sokféleképpen. Még mindig vannak nagyon komoly hívők, akik azt mondják, hogy egy sokkal bonyolultabb, több titkosszolgálatot behálózó történet látványa volt ez tulajdonképpen. Nem tudom. Rengeteg furcsaság egyébként az eseménnyel kapcsolatban napvilágot látott már az elmúlt években. Egy biztos, nagyon sokan meghaltak, majdnem 3000 ember vesztette életét, és őket a családjuknak már senki és semmi nem fogja visszaadni. Ez szeptember 11-e, szerintem egy pillanatra becsukja a szemét minden hallgatónk, kivéve akik vezetnek, hogy gondoljanak vissza, hogy hol voltak akkor, amikor megláttuk először füstölni ezeket a távoli, hatalmas felhőkarcolókat. De itt a műsorunk folytatódik tovább a Retórádióban, sőt érdekesség, hogy az ember, aki itt ül már a stúdióban, pontosan, hogy Amerikában él, Los Angelesben jelenleg, és egy olyan sportágat és olyan innovációt köthetünk a nevéhez, amely hamarosan akár olimpiai sportág is lehet. Az innováció pedig a világ legnagyobb futballcsapatainak, de tényleg gyakorlatilag mindegyiknek ott van az edzőközpontjában. Hey!

0: Önök a Red Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Én mindig nagyon büszke vagyok, ha egy honfitársunk valamit elér a világban. Én nagyon örülök Szoboszlai Dominik sikereinek, nagyon örülök a magyar tudósok óriási sikereinek, csodával nézem Karikó Katalin tevékenységét, és bizony a magyar üzletemberek is, illetve feltalálók is időnként valami maradandót alkotnak. Velem szemben egy olyan úriember ül most itt a Retro Rádióban, akit most itt felidéztük, én mindenre nem emlékeztem, ő volt a fiatalabb és emlékezett rá, hogy mi annak idején kosaraztunk is együtt, futballoztunk is együtt, arra egyébként az utóbbira igen, mert az már később volt és komolyabb szinten is, de az első találkozásunk egy kosárlabda mérkőzésen volt Újpesten, és hát ez a fiatalember társaival felépített egy asztalt, ami egy önmagában furcsán hangzik, de ez az asztal ferde ráadásul, és nem azért, mert nem tudnak egyenes asztalt gyártani, hanem azért, mert nagyon komolyan kitalálták, hogy ez lehet egy edző eszköz, amelyet most már a világ szinte minden valamire való és jelentős labdarúgó klubja használ, kicsik és nagyok, és a legnagyobbak is, ezen kívül pedig úgy néz ki, hogy a sportág akár az olimpiára is bejuthat. Szervusz Gábor, Borsányi Gábor a vendégem, az alapító, az ötletgazda, és nagy szeretettel köszöntelek, szia!
1: Szervusz Attila, nagyon köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Szóval akkor megbeszéltük ezt a kosárlabda, mert általában én letoltam Gábort, hogy nem hajtott eléggé a kosárlabda mérkőzésen, ez a Könyves Kálmán gimnáziumban volt. Magára a meccsre emlékszem, de arra, hogy ott letoltam volna, nem. Viszont ugorjunk egy nagyot az időben, ugye neked azért van sportmúltad, a Reacban futballoztál, és hát ott az újpesti sport életben is részt vettél. Ahhoz, hogy ezt a bizonyos techból asztalt, mert hogy erről van szó, kitaláljátok és eljusson a világ számtalan országába, nyilván kellett egy múltnak lenni. Ehhez kellett valamiféle sportrajongás, és kellett egy üzleti véna. Kezdjük a sportrajongással, az honnan jött?
1: Én újpesti gyerekként nőttem fel, és nyilván, mint mindenki, akkor szinte rengeteget fociztunk lent a téren, és éppen amikor már meguntuk a normál futballt a dühöngőbe, akkor próbáltunk lábteniszezni a betonos pingpong asztalon. Amit nagyon élveztünk, viszont nem volt ideális az eszköz, mivel az asztal vízszintes volt, így a labda nem mindig pattant ki a játékos felé. És akkor 12 éves voltam, akkor jött ez a pofon egyszerű ötlet, ha meghalítanánk az asztalt, akkor a labda mindig kipattan a játékos
0: felé. De te ezt láttad így, mint vízi, ott 12 éves korodban?
1: Így van, hát még ez nagyon, nagyon régen volt, és nyilván a barátaimmal lent sokat játszottuk.
0: 77-es Gábor egyébként.
1: 77-es, igen. És nem értük el a labdát normálisan, és tényleg jött ez a pofon egyszerű dolog, így a labda mindig kipattan a játékos felé, ezáltal sokkal könnyebben megjátszhatóvá válik.
0: Tehát kosárlabda és futball, ez a két sportág, amiben aktivizáltad magad, ugye azt elmondtuk már, hogy a Reacban is játszottál. Volt-e neked vágyad valaha, hogy magasabb szinten futballozzál?
1: Természetesen volt. Utánpótláskorban játszottam a BVSC-ben, és akkor oda kerültem, egyszerűen láttam, hogy én azt hittem addig, hogy én nagyon jó játékos vagyok, és nem szeretnék neveket felsorolni, mert valakit esetleg megsértenék, akit kihagyok. De én úgy gondolom, hogy az élet minden területén az önbecsapás öl, és egyszerűen látnunk kell tisztán a képességeinket, a lehetőségeinket. És én ott láttam, hogy szeretek focizni, én úgy gondoltam, hogy nagyon jó játékos vagyok, de azért ez nagy kihívás lesz. Nem adtam fel, és NB-s meccsem is van, de nyilván magasabb szintre nem tudtam jutni, és jól van ez így.
0: És innen eljutott oda, hogy Ronaldinhoval normál beszéd kapcsolata van, bármikor tudnának akár egymásra beszélni, sőt, játszottak is ezen az asztalon közösen. Szóval azért elég hosszú az út onnan, hogy elindulok Újpestről 12 évesen, hogy nem elég görbe az asztal, eljutni oda, hogy Ronaldinhoval rendszeresen promóciós eseményeken fellépjek. Tehát ezt hozta a Borsányi Gábor. Tartsanak velünk, egy magyar találmány, amely a világ legnagyobb futballklubjaiban és válogatottjainál jelen van. Tartsanak velem, mindjárt kiderül, hogy mi ez.

0: előbb két dolgot vizsgáltunk Borsányi Gáborral, a Techball kitalálójával. Az egyik az volt, hogy milyen sportmúltja van, és hát ezt megtudtuk, és elsősorban nyilván a labdarúgás környékén sertepertélt, de ez kellett azért egy komolyabb üzleti vízió is, vagy látvány, mert ez, hogy tényleg eljusson a világ szinte minden országába, és tényleg komoly esélye legyen, hogy olimpiai sportág legyen belőle, ez azért sok minden egyebet is igényel. Mi volt az üzleti terv, vagy honnan hoztad ezt az üzleti hátteret?
1: Én úgy gondolom, hogy álmodni kell, és az ötletünket meg kell valósítani. Viszont a One Man Show, én úgy gondolom, hogy sosem működött, és nem is működik. Épp ezért nagyon-nagyon fontos kiemelnem, hogy Gattyán György és Huszár Viktor alapítótársaim nélkül ma nem lenne Techball. Hárman megálmodtuk a víziót, nyilván Gyurinak az üzleti tevékenysége és meglátásai nagyon nagy mértékben segítették és előrevitték a projektet, Viktor pedig egy igazi műszaki nemzetközi polgár, az ő szakmai meglátása is hozzájárultak ahhoz nagyon nagy mértékben, hogy oda jutottunk ahova. Megmondom őszintén, nyilván tudjuk jól az, hogy mindenki a saját kárán tanul, mi is végigjártuk a kihívásainkat, a nehézségeinket, de sok-sok munkával, energiával és leginkább akarattal fejlődtünk szó szerint abban az időbe napról napra, és mi ma ugye oda jutottunk, és nem szeretnék előre lenni, de 145 országban van hivatalosan bejegyzett nemzeti szövetségünk.
0: Tehát 145 országban van Techball, mint sportág abban az adott régióban.
1: Így van, és említettük az olimpiát egy picit, ezért azért nagyon fontos, mert ez az egyik alapja ahhoz, hogy egyszer tényleg eljussunk a nyári olimpiára.
0: Hogy történik az olimpiára való bejutás? Tehát, hogy ezt így hallottam, olvastam, évek óta olvasom. Tehát, és tudok olyan embereket, akik bele vannak őrülve ebbe a sportágba. Tehát gyakorolják éjjel-nappal, van egy ismerősöm, hogy csináltatott valami falat, hogy egymaga is tudjon játszani, ne kelljen hozzá valaki, vagy gyakorolni. Hogy lehet egyáltalán bekerülni az olimpiára?
1: Nyilván egy nagyon komoly kritériumlistának kell megfelelni, játékos szám, nemzeti szövetség szám, nemzetközi versenyek száma, férfi-női játékosok arányának a száma, és így tovább. Szóval egy nagyon komoly kritériumlista, különben pont most tartunk ott, hogy feltöltöttünk minden anyagot, amit kértek tőlünk, és az év végére, vagy maximum a jövő év első negyedévére várjuk a pozitív választ, ami azt eredményezi, hogy ők elismerik a Techbolt hivatalos sportákként. Ez azért nagyon fontos, mert onnantól kezdve mindenhol, ahol nemzeti szövetségünk van, már egy támogatott sportágról tudunk beszélni, ami megint csak rengeteg új lehetőséget nyit a sporták számára.
0: Folytassuk a beszélgetést, tartsanak velünk, egy nagyon bizarr történettel szeretném folytatni, mert mi Gáborral azért kereszteztük egymás életét sokszor. Neki volt egy olyan vállalkozása is, hogy rendezvényeket szervezett, ott is számtalanszor lépett fel a kis Fergeteg Partying, akkor még sokkal kisebbek voltunk, mint most, és nagyon hálás vagyok azokért a fellépésekért, de aztán egy nagyon bizarr történet vette kezdetét, innen fogjuk folytatni.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hát bizarr történetet fogok most elmesélni, legalábbis akkor én ezt nagyon-nagyon bizarr történetnek éltem meg. Mosányi Gábor a vendégem, a Techból egyik kitalálója, egyik alapítója, és jelenleg is ő vezeti ezt az egyébként hihetetlenül dinamikusan növekvő és egyre népszerűbb sportágat. A következő történet, ugye mi ismertük egymást egyrészt a sportvilágából, másrészt pedig a, hát ugye jártam hozzájuk fellépni annak idején többször is, felhívott, hogy találkozzunk. Találkoztunk az egyik szállodában, és leültünk a lobbiba, és akkor azt szorongatott a kezébe egy papírt, egy ilyen papírcsomagot. És akkor mondja nekem, hogy hát ő most valami egész más csinál, mint amit eddig, most nem rendezvényről lesz szó, nem ugrálóvárról, nem sportról, hanem valami másról. És akkor mondom, hogy Gábor, de mondd, de olyan furán is kezdte. De mondom, mi ez? És akkor mondja, hogy hát van egy találmány, amit szeretne nekem megmutatni. Az elsők között voltam, azt mondta, hogy nem sok ember látta, be volt zárva. Tényleg egy ilyen nagyon titokzatos dolog lengte körül. És akkor azt mondja, de csak úgy tudja megmutatni, ha aláírom ezt a papírt. És akkor a kezében volt egy papír, amin egy 2 millió eurós, jó, tessék figyelni még egyszer, 2 millió eurós titoktartási szerződést kellett aláírnom. Kicsit így magamban nem is tudtam, hogy most nevessek, vagy vonjam kétségbe Gábor, hogy mondjam, pillanatnyi állapotát, de hát úgy voltam vele, hogy régóta ismerjük egymást, én aláírom ezt a papírt, és tényleg most már kíváncsivá tett, hogy mi a csuda ez. Minden esetre egyszer csak levittek engem ennek a szállodának az alaksorába, ahol egy gyönyörűen kivilágított teremben megpillantottam ezt a Techból asztalt, és hát elmondta Gábor az álmait, a vágyait, hittem is, meg nem is, bíztam is benne, meg nem is, nem azért, mert nem szeretem, vagy nem kedves ember, csak hát az, hogy mi egy kicsi országból itt Magyarországon elindulunk, és egy ilyen világméretű dolgot létrehozunk, hát megmondom őszintén, hogy szorítottam neki, be is hívtam természetesen a rádióban, amikor ez már publikussá vált, és hát láttam, hogy egyre fejlődik a dolog, egyre több helyre eljutnak az asztalok, és egyre több híres ember mellett láttam ezt az asztalt, Marcelottól Ronaldinhoig. Hát itt kapcsolódik be Gábor újra, hogy honnan volt neked a kurázsi, hogy te azt mondjad, hogy ebből egy ilyen világméretű esemény lehet, vagy ügy.
1: Emlékszem erre az eset, amit felidéztél. Viktor volt különben a fő-fő mozgatórugó a titoktartási szerződéseknek is. Emlékszem, mi úgy voltunk vele, hogy tényleg nagyon komoly dolgot álmodtunk meg, és ha komoly dolgot megálmodik az ember, akkor viselkedjen is úgy, és pozícionálja úgy magát, a terméket és az egész terméknek a jövőképét, ahogy azt kell. És nyilván a titoktartásit nem csak veled irattuk alá,
0: meg van, hanem... még ez a szerződés egyébként?
1: Meg, hogy ne, ezek le vannak fűzve, elrakjuk emlékbe, hát esetleg 50 év múlva akár a sportmúzeumban is bekerülhetne, mert megint csak merünk nagyokat álmodni, de ez muszáj volt, és sok esetben haszna is volt, mert sajnos azért az elmúlt 12-14 évben voltak olyan eseteink is, amikor egy-egy régebbi szerződést, akár titoktartási szerződést is elő kellett vennünk. Emlegetted itt a nagysztárokat, hogy mondtam, én újpesti gyerekként nőttem fel, hihetetlen élmény számomra a mai napig látni, hogy rengeteg világsztár és klubcsapat napi szinten használja. Ugye fontos, hogy a Techból egy különálló sportág, és fontos, meg is kaptuk Hungarikumként 3 évvel ezelőtt a Techból mi sportág az, hogy Hungarikum legyünk, de nagyon nagy mértékben fejleszti a technikai tudást, mert nagyon rövid idő alatt játékos módon óriási érintésszámot lehet elérni, ezáltal meg egyértelmű, hogy fejlődni fogsz, ráadásul a szabályrendszert úgy alkottuk meg, hogy kétszer egymás után ugyanazzal a testrészsel érinteni a labdát tilos, azaz a gyengébbik testrészeinket is folyamatosan bele kell kerülni a játékba, elkerülhetetlen a fejlődés.
0: Tényleg döbbenetes egyébként ez a dolog, én például láttam a Barcelonának az edzőközpontjában, tehát elképzelhetetlen volt számomra akkor, amikor aláírtam ezt a 2 milliós titoktartási szerződést, hogy amit itt most látok, azt olyan világsztárok fogják majd érinteni, meg napi szinten használni, akiket addig csak a televízióban láttam, vagy láthattunk. Említenél néhány világsztárt, aki bármilyen módon kapcsolatba került, aki játszotta ezt a sportágat?
1: Minden túlzás nélkül órákat tudnék erről beszélni, de egy-két dolgot szívesen elmondok. Például nem felejtem el a pillanatot, amikor a kollégák rohantak a folyosón, és mondták, hogy Gábor, képzeld el, most írt ránk Neymar és Messinek a menedzsere, mert szeretnének tekból asztalt venni, mennyiért adjuk nekik az asztalt. És akkor azt mondtam, hogy adjuk nekik normál áron, mert ha ők megveszik az asztalt, akkor ez igenis bizonyítja, hogy erre van szükség. És végül adtunk nekik kedvezményt, illetve egyediesítettük az asztalt. De Messinek több mint 500 millió követője van, és ha bárki felmegy Instagramon az oldalára, és megnézi a családi kategóriát, és elkezdi léptetni, akkor látni fogja, amikor a gyerekével játszik. De Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, az összes top klubcsapat, és még egy nagyon kedves sztorim van, hogy ha megengeded, emlékszem, amikor a monakói herceg meghívott minket a palotájába tekbólozni. Hihetetlen élmény volt, én voltam vele, ellenünk pedig a Viktor volt, egy volt francia válogatotta. Nagyon nagy csatába végül nyertünk, öltönybe játszottunk, ömlött rólunk a víz, és amikor a meccs végén fotót szerettünk volna csinálni, akkor láttuk, hogy a monakói herceg úgy próbálna átölelni minket, és mondtuk, hogy mi tisztában vagyunk a protokollal, hogy mi nem érhetünk hozzá, és mondta, hogy most kicsit csúnyán fogok fogalmazni, menjetek ti a francba, nem érdekel engem a protokoll, mi sportolók vagyunk, és igenis ölelkedjünk, és ez egy fantasztikus dolog volt. Számos ilyen dolgot tudnék mondani, és hogyha nekem valaki 12 évesen azt mondja, hogy egy ilyen utat végig tudunk járni közösen az alapító társaimmal, illetve a csapattal, akik mögöttünk voltak és vannak most is, akkor én is elgondolkoztam volna, hogy ez teljesen álomszerű, különben nekem mai napig álomszerű ez az egész történet, és nagyon-nagyon hálás vagyok jó Istennek, a sorsnak és mindenkinek, aki ezt lehetővé tette.
0: Hát Gábor, ez kívülről is álomszerű. Tehát én nekem nagyon sokszor eszembe jutott az én tamáskodásom ebben a 2 millió eurós szerződésben, hogy azt nem mond, tényleg nem mondhatom, hogy nem hittem benne, de hogy ekkorává fog nőni, azt biztos, hogy nem láttam. És az az érzés bennem volt, hogy ezek a fiúk komolyan veszik magukat, mert az nagyon látszott. Csak azt nem tudtam, vagy abban nem hittem talán eléggé, hogy egy magyar csapat, egy magyar innováció el tud jutni erre a magasságra, erre a szintre, és amikor járom a világot, mert nagyon sok felépésem van külföldi országokban, mindenfelé látom ezt az asztalt, és mindig eszembe jut az a 1-2 óra, amit ott eltöltöttünk, az elsők között láthattam ezt a dolgot, hogy nagyon-nagyon kell hinni. Tehát, hogy ez, én azért akartam veled beszélni, mert egyébként Gábor Los Angelesben él, csak most itthon van, és azért kértem meg a Fradi meccsen, összetalálkoztunk a múltkor, hogy azért jöjjön be, mert ez hitet és erőt adhat esetleg más fiataloknak, akik hozzám hasonlóan, ahogy én gondolkodtam, hogy át mi úgyse, vagy én úgyse, pedig nem vagyok egy feladós típus, de ez tényleg egy lehetőség, és egy példa, hogy igenis messze juthat a magyar elme. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig a Starship szól.
2: Műsorajánló.
3: Nyugalom, a valódi fiatalság soha nem múlik el. Sőt, a 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Aréna Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az Arénában. Fellép a diszkó királynő Sissy Kecs, a korszak bálványa Jason Donovan és a dögös Samantha Fox.
2: Valamint Joy, Rozalla, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
4: Megtalállak még! Tudom, hogy ennyi még nem elég.
2: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira.
3: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
2: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Neferet Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Szépen nőtt Borsányi Gáborék vállalkozása. Azok számára, akik nem akarnak most netre menni, vagy elmenni a rádiókészülékek mellől, két mondatban, ez egy ferde pingpong asztal, egy olyan asztal, aminek mind a két vége lefelé hajlik, tehát mind a két versenyző vagy versenyzők felüli oldalon lefelé hajlik, és ugyanúgy át kell rúgni a másik térfélre a labdát. Nyilván ez annyival nehezebb, mint egy lábtenisz, hogy sokkal kisebb a felület, és még annyiban is nehéz játszani, mert aztán később ott is kipróbáltam, meg később is játszottam többször, hogy ott ugye meggyorsul a labda, tehát amikor erre a ferde részre ér, és oda esik, most fogalmazunk így, aztán majd mindjárt mondom, hogy miért mondtam ezt ilyen idézőjelben, akkor ott felgyorsult. Na most a játék viszont annyira felgyorsult, hogy én valami döbbentes akrobatikát látok most már a külföldi játékosok, ugye hamarosan érkezik, ugye, vagy jön az ázsiai játékok, amik az olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye. Hát amit az ázsiai játékosok csinálnak ezzel a játékkal, az döbbenetes. Ugrálnak, ollóznak, fejreállnak, óriási erővel csapják le a labdát, és visszaadja az ellenfél. Tehát tényleg döbbenetes.
1: 14 év óta dolgozunk a Techballal minden nap, és tényleg minden percbe. Annak idején, mikor a Viktorékkal teszteltük a játékot, akkor egy garázs lebarteresztük, mondtuk a garázs tulajdonosának, hogy mi kifestjük, kidekoráljuk, cserébe hagy használjuk, és ott tesztelgettük a játékot. Azaz akkori játék a mostanihoz képest egyszerűen köszönő viszonyban nincs. Elértük azt, hogy módosítanunk kellett most a szabályokat, mert annyira felgyorsult a játék. Azaz nem csak a tájföldiek, vagy egyéb ázsiai ország játékosai, de a magyarok is, és több nemzet játékosai is simán megcsinálják azt, hogy föladják maguknak a labdát, és olyan erővel rúgják meg a labdát, hogy az elpattan 30 méterre. Éppen ezért egy olyan szabályt hoztunk létre, hogy megalkottuk a játékteret, fixáltuk, hogy mekkora normál játéktér, és egy játszmán belül csak kétszer lehet kirúgni a játéktéren kívülre a labdát. Ha háromszor kirúgjuk, az már hibának minősül. Hihetetlen gyorsan fejlődik a sportág, és ne felejtsük, ez egy futball alapú sportág, és tudjuk nyilván, hogy a futball a világ legnépszerűbb sportága. Nagyon-nagyon nagy nemzetközi közösségünk van szerencsére. Említetted az ázsiai játékokat. Ezt Magyarországon kevesen tudják, hogy magyar sportágként, magyar fejlesztésként sikerült elérnünk azt, hogy bekerültünk az ázsiai játékokra hivatalos éremátadó sportágként. Szóval ez nem promóció, nem bemutató, hivatalos éremátadó sportág vagyunk. 16 nemzet fog részt venni, és most szeptember 17-én kezdődik, egész Ázsia élőbe fogja közvetíteni. És gondoljunk bele azoknak a játékosoknak az életébe, akik egy, eljutnak egy ilyen sporteseményre, kettő, érmet nyernek. Ők tényleg bevonulnak az adott ország sporttörténelmébe ezzel a dologgal. Rengeteg dolgot tudnék még ehhez fűzni, de ez tényleg, ahogy te is említetted, az olimpia előszobája, és kicsit motivációs beszélgetés is ez a mai, aminek én hihetetlenül örülök. Igen, ismerjünk nagyot álmodni. Mi úgy gondoljuk, hogy azzal tudnánk feltenni az íre a pontot a sportágunkkal, hogyha nyári olimpiára bekerülne, és nyilván szeretnénk ezt meg is élni.
0: Legalább nagyon sok mindent elmondtál, és tényleg elképesztő, és hogy ezt a sportág, ezt látjuk a legnagyobb kedvenceink mindennapjában, kertjében, edzőpályáján, a legnagyobb, de tényleg a világ legnagyobb klubjainak edzőközpontjaiban ott állnak, sorakoznak sorban ezek, és a magyarok természetesen a magyar pályákon is ott van mindenhol. Még egyetlen kérdésem van, te elértél nagyon sok mindent. A világnak abban a városában laksz, ahol gyakorlatilag minden történik, és tényleg nagyon közel van ahhoz a sportág, amit tulajdonképpen ti találtatok ki, és ez nem túlzás, ez így van, hogy olimpiai sportág legyen, de már a világon 140 egy néhány országban űzik. Hogy érzelete felelősséget abban, hogy a következő magyar Borsányi Gáborka, aki 12 évesen lát valamit a kis elméjében, hogy neked meg kell fogni az ő kezét, és elmondani, hogy figyelj, én mertem, és sikerült. Nyilván ezren merünk, és 999-nek nem sikerül, de hogy egyáltalán próbáld meg merni, hogy bekerülhess abba az egybe vagy kettőbe. Ehhez azért kell egy támogatás.
1: Mindenképp, és a social media felületeken elérhető vagyok, ha bármikor bárki rám ír, mindig próbálok segíteni, mert én úgy gondolom, hogy a legnagyobb rizikó az életben, ha nem vállalunk rizikót. És szerintem nagyon sok embernek megfordul az agyába, hogy mondjuk 50, 60, 70 évesen ül a kanapén, és felteszi magának a kérdést, hogy mi lett volna, ha? Mi lett volna, hiszek az álmomba, mi lett volna, hogyha beleállok? Szóval én mindenképp azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy igenis lépjen ki komfortzónán kívül, merjen nagyot álmodni, tegyen meg mindent a sikerért, mert össze fog állni. Tudjuk, hogy az akarat egy olyan belső erő, amelyre senki és semmi nem lehet negatív hatással. Az álmok valóra válnak, tenni kell érte, küzdeni kell, és hogyha bármilyen nehézség, kihívás jön, akkor igenis az adjon plusz erőt ahhoz, hogy végigvigyünk. Az én példám jól mutatja, hogy annyi mindentől estem volna el, hogyha ezt a dolgot nem sikerül a társakkal, a kollégákkal megvalósítani, hogy el se tudom mondani, szóval mindenképp azt tudom ajánlani mindenkinek, hogyha bárkinek bármilyen ötlet van, nemtől, kortól, anyagi szintől függetlenül, álljon bele az álmaiba, valósítsa meg önmagát, mert a végén a csillagok is összeállnak, és az akarat az kifizetődik.
0: Na hát ennél szebbet szerintem nem is lehetett volna mondani ezzel kapcsolatban. Ez az egész műsor nem volt hiába való, ha csak ezt a néhány mondatot nézzük, amit most Gábor elmondott, és igenis sikerült Eszterházy Péternek, sikerült Karikó Katalinnak, sikerült Borsányi Gábornak, sikerült, és szerencsére elég hosszú a sor Wigner Jenőtől egészen a mai tudósainkig sikerült megismertetni a magyar elmét, a magyar innovációt a világ minden szegletében élő emberrel. Gábor, gratulálok, nagyon örülök neki, hogy eljöttél, és hát kívánok még nagyon sok sikert.
1: Nagyon szépen köszönöm a csapat nevében, hogy itt lehettem, és sok-sok magyar sikerre várunk még, és mindenkinek a legjobbakat kívánom, és a legtöbb erőt, hogy végigvigye az álmát.
0: És az is lehet, hogy ez a 2 millió euró alul volt becsülve akkoriban, de hát ezt még nyilván nem láttuk se ő, se én, de tényleg hinni kell, és az, ami tetszett, hogy nagyon hit benne. És akkor hadd idézzek egy nálam sokkal hitelesebb embert ebben a körben, ő pedig Michael Jordan, és megadta a jó sorsom, hogy csináltam vele egy interjút, és az utolsó kérdés az interjú végén az volt, hogy ugye mindig ő dobja el, vagy általában ő dobta el az utolsó dobást, mert ugye a kosárlabdában az a általában szoros mérkőzéseken azon dől el, és a legjobb játékosok privilégium ez. És akkor kérdeztem tőle, hogy nem nagy tehere, hogy mindig rájön ki a játék, mindenki tudja a stadionba, és mégis valahogy mindig bedobja.

Nagyon sok mindenre nem jutott idő ebben a beszélgetésben, de én mindenképpen ki szerettem volna térni arra, hogy a magyar elme, a magyar találékonyság, a magyar küzdeni tudás meddig juthat el, és meddig juttathat el valakit. De azért annyit hadd mondjak el, hogy Messinek, Ronaldónak, Neymarnak, Puyolnak az otthoni kertjében is, és az ő csapataik edzőközpontjában is tucatnyi ilyen asztal található, amely darabonként mindegyike emlékeztethet bennünket arra, hogy a magyar elme tényleg fantasztikus. Köszönöm hallgatóinknak, hogy együtt tölthettük ezt a mai vasárnap délelőttöt és kora délutánt. Hamarosan Jurásek Balázs érkezik, majd pedig Bétót László. Innentől kezdve egyébként még mindig nagyon sok eseményen futhatunk össze hallgatóinkkal. Nyugodtan, sőt kérem is, nyugodtan oda jöhetnek, mert én azt szeretem, és azért lettem DJ, hogyha valamiféle kapcsolatban állhatunk hallgatóinkkal. Sajnos ez a műsor itt most véget ért, köszönöm szépen Rolinak és Attilának közreműködést, kívánok minden Retorádió hallgatónak kellemes vasárnap délután, búcsúzik a házigazda, Bárkony Attila, DJ Dominik, viszont látásra, és ahogy nagymamám mondta, ne feledjék, minden jóra fordul, csak egészség legyen.

0: Műsorajánló.
1: Keressük inkább valami újat. Öt nap, öt város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
2: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
1: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
2: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
1: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
1: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
4: Rock City! Én találtam ki.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
7: Három településen tartanak időközi választást. Életmentés közben fosztottak ki egy mentőautót. Várják az önkéntes szemétszedőket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Az erről szóló törvényjavaslatot holnap tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetőek legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Csobánkán, Mátra-Derecskén és Puszta-Szentászton polgármestert és képviselőket is választanak, miután a helyi testületek felosztatták magukat. Siklóson emellett a szerb nemzetiségi önkormányzat képviselőiről döntenek. A szavazóhelyiségek este 7 óráig tartanak nyitva. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót, a lezárt járműből az egyik mentőtiszt táskáját vitték el, miközben az egység néhány méterrel arrébb egy betegen segített. A történteket egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben lévő biztonsági őrnek. A mentők értesítették a hatóságokat. Az országos mentőszolgálat arra is emlékeztetett, ha egy mentőautó az út szélén vagy a ház előtt áll, a szakemberek gyakran éppen életet mentenek a közelben. Idén is megszervezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-éig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
8: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesek pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
7: Holnap sokfelé erősen felhős vagy borultékboltra készülhetünk, délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Jelenállás szerint szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes vasárnapot, tegnap megígértem, így hát folytatjuk ma is. Még van esély, hogy önök is ott legyenek az októberi Arena Retro Partin. Rástartolunk. Kezdésnek meg lesz Edda, Right Said Fred és Genesis, Land of Confusion.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az emberek és a süt a nap. Ezen a hétvégén már volt így is, úgy is verőfény meg eső, de nem panaszkodunk, a csapadék nagyon kell, hadd jöjjön csak. Nyeltünk elég port a nyáron. Ha valaki volt szabadtéri buliban, fesztiválon, az megtapasztalhatta, hogy ilyen szárazságban a nézőtér is gyorsan leamortizálódik, aztán tényleg szállnak a porfelhők. Nos, az arénában ilyen gond nem lesz, még akkor sem, ha mindenki megállás nélkül táncol. És szerintem erre óriási esély van október 10-én az Aréna Retro Partin, ahová még önöket is várjuk. Csak játszanak velem? Ott lesz Samantha Fox, Sissy Catch, Jason Donovan és Rosalla is többek között. Elképesztő a fellépőgárda, ne maradjanak le. De nem csak a játékot játsszuk, hanem természetesen a legnagyobb slágereket ezen a vasárnap délutánon is. Érkezik Billy Idol és a Sweet 16, és Ricky Martin hozza a latinos feelinget. Undo Stress Maria. Eppa!

0: telefonáljon.
1: És nyerjen páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira a Budapest Arénába.
0: 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Sky Full of Stars, a csillagos égbolt a Coldplay-től. Tegnap nagyon késő éjjel keveredtünk haza, és pont azt néztük még odakint a természetben, hogy gyakorlatilag a semmi közepén vagyunk, és milyen csodálatos az égbolt, milyen szépen ragyognak a csillagok. Körülöttünk nulla fényszennyezés, úgyhogy mindent kristálytisztán lehetett látni. Néha az ilyen apróságnak tűnő dolgoknak is tud örülni az ember, csak fel kell nézni, észre kell venni. Szeptember 13-a van, ez a vasárnap a Kornéloké, hiszen ők névnapoznak, sok boldogságot az uraknak, de persze mindannyiunké is, bízom benne, hogy pihentetően telik, ahogy az egy jól nevelt és szabálykövető vasárnaphoz illik. Az üzenetek jöhetnek ma is a 06-20-22-22-122-esre, én meg cserébe, na meg anélkül is hozom a legnagyobb slágereket. A késő 80-as évek egyik meghatározó darabja ez, és Belinda Carlisle pályafutásának egyik legnépszerűbb slágere. Romantika és némi szívfájdalom. Circle in the Sand.

A Veszprém felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél csak egy sáv járható, kisebb torlódásra itt is számítsanak. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Nagyon figyelmesen, türelmesen vezessenek. Ennek a rockslágernek ugyanaz a címe, hogy Highway to Hell, de szerencsére nem a valódi, a pokolba vezető útról szól, hanem azokról a pokoli úton töltött napokról, amikkel egy turnézó bandának meg kell birkóznia. Na az AC/DC és a Highway to Hell!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Michael Jackson és a They Don't Care About Us 1996-ból. Ha 10 évet visszaugrunk, akkor újfent egy varázslatos esztendőben találjuk magunkat, mert hogy 86-ban jött ki például Sissy Cash-től a Heaven and Hell és a Heartbreak Hotel, meg Samantha Fox-tól a Touch Me, hát ezeket egészen biztosan meg fogjuk hallgatni élőben október 10-én az Arena Retro Partin.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon ki lesz a páros belépő?
0: Retro Rádió, tessék!
3: Halló, szia, Peti vagyok.
0: Szia, kedves Peti.
3: Bíztam benne, hogy felveszi valaki a telefont.
0: Hát pedig itt vagyok, látod, hallod. Na, honnan hívsz?
3: Miskolcról.
0: Oké, és nálatok milyen az idő ma?
3: Ilyen felhős napos, jó, kellemes.
0: Nálunk is, ezt most ki lehet bírni, nem?
3: Igen, ez jó, egész jó.
0: Ha októberig is ilyen lenne, most nem nagyon panaszkodnánk, de hogy október 10-én milyen lesz, az végül is teljesen mindegy, mert úgyis bent leszünk az arénában, és hogy ti jöttök-e, az egy nagy kérdés. Jó megfejtésed van-e?
3: Demjén Ferenc szerelem vonat.
0: Ugye, az évezred legnehezebb feladványa volt.
3: Igen.
0: Nem baj, az a lényeg, hogy megvan. Tök jó van, igen. És a nyereményt már mutatom is.
2: Gratulálunk! A nyereménye egy páros belépő az október 10-i Arena Retro Partira.
0: Jó lesz, Peti?
3: Nagyon jó lesz, nagyon szerettem volna nyerni rá jegyet, úgyhogy és nagyon örülök neki.
0: Ki az, aki még veled szeretne jönni?
3: Hát a páromat hiszem.
0: Jó, hozzad csak, mulassatok. Szoktatok járni koncertekre, bulikba?
3: Persze, igen.
0: Jó, szoktunk akkor így. Ezt a szép szokásotokat, ezt a hagyományt, ezt tartsátok is meg, mert ugye
3: van,
0: azt szokták mondani, hogy addig vagyunk fiatalok, amíg bírjuk a tempót, meg hát amíg kimozdulunk otthonról, nem?
3: Így van.
0: Bulizni mindig kell egy kicsit. Gyertek, érezzétek jól magatokat. Szuper este lesz. Várunk titeket szeretettel. Minket meg vár a következő óra. Itt lesz velünk Presser Gábor.
4: Az ébe megy a vonatunk.
0: És a Soul Asylum-mal is vonatozunk. Ez a Runaway Train itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
1: Nyugalom, a valódi fiatalság soha nem múlik el. A 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Arena Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az arénában. Fellép a diszkó királynő Sissy Cash, a korszakbálványa Jason Donovan és a dögös Samantha Fox.
2: Valamint Joy, Rosalla, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
5: Megtalállak még...
2: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Arena Retro Party.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar TV paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Szívmegálláskor minden perc számít. Megkezdték a balatoni kikötők felújítását. 5 napon át a boroké lesz a Szegedi Dómtér. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha többen ismernénk az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnénk meg. Erre hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva. Hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorú érbetegség áll. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 vármegyében. Gyormoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átnedvesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lágra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeken a területeken továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom is. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Belgő Gábor Ambahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
4: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
3: Jövő szerdán 125 borászat költözik a Szegedi Dómtérre, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Mustkóstoló zárja. Holnap átmenetileg komorabbra válthat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli 5 foltok után többfelé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagy utazás ebben az órában is lesz, a kínálat bőséges, és megyünk Amerikába a Soul-Asylum-mal, aztán hazai tájakon Presser Gáborral, persze a nagy utazással. Játszunk az Arena Retro Party jegyekért, de előbb még itt a Gypsy Kings, ez a Volare.
6: Retro Rádió.
7: Penso con sueño para

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Mennyit ér egy nő Cserháti Zsuzsától? Pénzben nem lehet kifejezni, se a lánc, se a karkötő nem adja vissza, de hogy mennyit ér egy jó megfejtés a mai délutánon, azt egészen konkrétan tudom. Egy óriási élményt, ami két jegyet jelent az október 10-i aréna retro partira, ahol a 80-as évek legnagyobb sztárjaival, Sissy Catcher, Rosallával, Samantha Fox-szal, Jason Donovan-nel fogunk együtt bulizni, tehát ebben az órában is nagyon érdemes lesz figyelni, fülelni. A vasárnap délutánhoz meg szervesen hozzátartozik a lazulás, a hátradörés, a gondok bajok elengedése, ha csak ideig óráig is, de valamikor muszáj, szóval itt lesz Bobby McFerrin és a Don't Worry Be Happy, és Susan Vega sem idegeskedi agyon magát. Ez a Tom's Diner.

0: to worry, be happy.
1: Most telefonáljon!
2: És nyerjen páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira a Budapest Arénába.
1: 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jenny from the Block, Jennifer Lopez-től. Azt ne kérdezzék, hogy miért néztem meg, de megnéztem a múltkor egy ilyen kis Reels videót, amin Jennifer Lopez éppen az edzőterembe készült, vagy legalábbis előtte készülődött, és sminkelt egy keveset. Hát kb. 15 féle terméket használt, hogy ez szükséges-e a reggeli edzés előtt, azt nem tudom, de azért mindegyiket szépen megmutogatta a kamerának, és elmagyarázta a hatásmechanizmust, lévén gondolom a saját márkájáról van szó. Azért örülök, hogy nekünk férfiaknak ilyesmivel nem nagyon kell vacakolni. Természetesen az ápoltság fontos, de én magam alapozót és szemceruzát viszonylag ritkán használok. A Pointer Sisters-szel megyünk most tovább, akik a mai napig aktívak, de már nem az eredeti formában, hiszen 4 lánytestvér alkotta a csapatot, közülük már csak az egyikük, Ruth Pointer él, és a formáció megmaradt igazi családi vállalkozásnak, ahol a staféta botot átadták a fiatalabbaknak. A jelenlegi trió tagja, maga Ruth Pointer, aki egyébként nem régiben töltötte be a 80-at, az ő lánya Issa, valamint az unokája, Sadako Pointer, a fiatalabb hölgyeknek köszönhetően pedig a klasszikus pörgős koreográfiák és a bonyolult énekszólamok ugyanolyan dinamikusak, mint mondjuk a 84-es aranykorszakban. Szóval megszólal ez még mindig ugyanígy. Ez a Pointer Sisters, és az I'm So Excited!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a TNT és a Bolond, aki sír. A vasárnap délutáni közlekedésünk egészen jól alakul. Az eddigi problémás helyzetek úgy néz ki, hogy megoldottak. Egyedül az M5-ös Budapest felé okozhat még némi fennakadást, ugyanis Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 77-es és 71-es kilométer szelvények között csak egy sáv járható. A munkaterület előtt a forgalom lelassul, kisebb torlódásait még mindig készülni kell. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, és persze nem csak ezzel kapcsolatban várom az üzeneteket. Tóth Kornélnak szól a következő sláger, Zuglóba küldi a párja Andi, sok boldogságot kíván névnapja alkalmából, és

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: You can't touch this.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, MC Hammer és a You Can't Touch This. Szerénységgel igazán nem lehetett őt vádolni, mert hát nagyjából arról szól ez a dolog, hogy amit én elértem, amit én tudok, az nektek nem fog menni. Hát az biztos, hogy egy időben tényleg ő volt a hip-hop királya. A pop királyai pedig a 80-as években, meg királynői, Jason Donovan, Sissy Catch, Samantha Fox, Rosalía, Ivana Spagna, ők mind ott lesznek október 10-én az arénában, az Aréna Retro Partin, és remélem, hogy önök is jönnek.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon ki lesz a páros belépő?
0: Retro Rádió, tessék!
3: Szerbusz Balázs, Miglóci Tibor vagyok, Veresegyházról.
0: Szia!
3: Hát egy játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nyitott kapukat döngetsz, Tibor. Mondhatod már is a megfejtést.
3: Hát a Bestiától a reggel túl messze van.
0: Aha, igen. Szeretném idézni a hölgyeket. Hogy volt a slágernek az elején? Ez az, ami jó, ez az, ami kell, nem? Baby, ez az, ami
3: kell,
0: jó.
3: Egy jó kis koncert.
0: Ez az, ami neked kell. És már is mutatom a nyereményedet.
2: Gratulálunk! A nyeremény egy páros belépő az október 10-i Aréna Retro Partira.
0: Ez kell?
3: Szuper, ez kell. Ez a plátlós, a
0: persze,
3: sport
0: hogy
3: aréna,
0: az. Hogyne. Óriási okay. Parti lesz, úgyhogy nagy szeretettel szuper. Várunk titeket. Gyertek, érezzétek jól magatokat
3: szuper.
0: Velünk.
3: Oké. Köszönöm szépen.
0: Még maradt itt a készletből, úgyhogy játszunk majd a következő órában is, és hallgatjuk Hevesi Tamást. És némi svéd popzenét a 90-es évekből. Az Ace of Base és a Don't Turn Around.
2: Műsor ajánló.
1: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
2: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
1: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
2: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
1: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Hristov Évit is.
2: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
1: Rock City! Bocskor Rock City turné. A Retro Rádióban.
4: Rock City! Én találtam ki.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
6: Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás. Egy katonai repülő béníthatta meg a brit légi közlekedést. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyermekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Békére szólított fel 14. Leó pápa a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulója alkalmából. Az egyházfő mai Szent Péter téri beszédében azt is mondtam, imádkozik az áldozatokért és mindazokért, akik még mindig magukon viselik a tragédia sebeit. Hozzátettem, a jelenlegi háborúk és erőszak közepette a világ békéjéért is imádkozni kell. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidő sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidő sport esemény szervező országos szövetségének elnökétől.
7: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
6: Egyetlen rossz repülési terv több mint 2000 törölt járat. A Financial Times szerint egy brit katonai repülőgép téves adatai miatt állt le több órára a légirányítás kedden Nagy-Britanniában. A szolgáltatónak az átalakítások miatt tartalék rendszeresen volt. A közlekedési miniszter egy héten belül részletes jelentést vár, és független vizsgálatot is elrendelt. A Védelmi Minisztérium egyelőre nem látja jelét annak, hogy a hadsereg hibázott volna. Holnap sokfelé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, itt az ideje, hogy újra lendületbe jöjjünk, megfeszülni azért nem fogunk, mégiscsak vasárnap van, majd kitáncoljuk magunkat az Arena Retro Partin, ahová önök is jöhetnek még. Aztán itt lesz Hevesi Tamás, Rob Tamás és a Pet Shop Boys. It's a scene!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: csatát én nyertem.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az első emelet és az Állj vagy lövök. Hát kérem, nem a csatát kell ma délután megnyerni, hanem leginkább egy páros beugrót az idei Arena Retro Partira, ami sorozatban már a 7. lesz, és október 10-én szombaton kerül rá sor. A házigazda, ami Bétóth Lacink, a színpadon pedig olyan nagy ágyúk lesznek, mint Jason Donovan, Sissi Kecs, Rozála, Samantha Fox, Ivana Spagna, és a hazai sztárok is jönnek, jelesül Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM. Ezt még így egy szuszra végigmondani sem kevés, úgyhogy biztosak lehetnek benne, hogy ott a helyszínen óriási élményben lesz részük, de ehhez nem árt, ha velem játszanak, bármikor felbukkanhat a nyerős láger. Aztán itt lesz még velünk FR David és a Words, és a pop történelem egyik legtöbbször feldolgozott klasszikusa, hiszen az eredeti Robert Knight nevéhez fűződik 1967-ből, Gloria Estefan verziója pedig hozza a vérbeli, tempós, 90-es évekbeli dance-pop alapokat, úgyhogy nem véletlenül lett első helyezett az amerikai Billboard Hot Dance Club listáján, és a mai napig szívesen pörgetjük. Ez az Everlasting Love.

0: telefonáljon.
1: És nyerjen páros belépőt az október 10-i Arena Retro Partira a Budapest Arénába.
0: 0620 22 22 122.

0: funta.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, mintha csak tegnap lett volna, pedig már lassan két hónapja, hogy július közepén a Veszprém Festen fellépett a kolumbiai ikon Juanes. Ő volt az első globális sztár a nagyszínpadon, és a koncert elképzelhetetlen lett volna a La Camisa Negra nélkül, amit az egész közönség vele együtt énekelt. Egyébként sokan arra számítottak, hogy ilyen latin poppos lesz végig, de mivel Juanes a rock felől érkezik, itt sem hazudtolta meg magát, és bizony rendesen oda tették a zenekarával a bulit. Voltak virtuóz gitárszólók, keményebb hangzások is, de szerintem simán belefér. Én is több bandánál tapasztalom mostanában, hogy élőben sokszor ráerősítenek, kicsit karcosabbra veszik, mint a lemezeken, a Magna Cum Laude-nál tűnt fel legutóbb, és az a helyzet, hogy nekem nagyon bejött. Egy Bon Jovi koncert esetén mondjuk pont arra számít mindenki, hogy ezt kapja. Vérbeli hard rockot, nagyívű slágereket és óriási energiákat. Ugyan John sokat küzdött a hangszálaival az elmúlt években, most mégis újra a színpadra állt, és ahol esetleg nem jönnek ki azok a bizonyos magasak úgy, mint annak idején, ott a rajongók átsegítik őt a kritikus pillanatokon. Pár napja a londoni Wembley stadionban is 90 ezer ember alkotta a kórust, oda háttérvokál már nem is nagyon kellett. Hátborzongatóan jó volt, még ha én csak videón is láttam egy-egy részletet, de nagyon jó lett volna ott lenni. Sokak szerint a 86-os Slippery When Wet című lemezük az abszolút csúcs, én is hajlok e felé. Erről jön most a You Give Love a Bad Name.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Oroszlán Szonya, Varga Zsuzsa és Péli Barna, ez volt a Vetkőzés a valami Amerika soundtrackjéről. Talán kevesebben tudják, hogy ez is feldolgozás, hiszen ez eredetileg 1985-ben jött ki Udvaros Dorottya Átutazó című bemutatkozó szólóalbumán, és Somló Tamás volt itt a duett partnere. Valami hasonló történt Cher esetében is, mármint hogy a második verzió vitte a pálmát, hiszen ez 1963-ban jelent meg először, és az is párhuzamként fogható fel, hogy ez a sláger is új életet kapott egy film kapcsán, ugyanis Cher ezt 90-ben rögzítette a Sellők című amerikai mozihoz, aminek ő volt az egyik főszereplője is, Winona Ryder és Christina Ricci mellett. Amúgy az is jó pofa, hogy nem nagyon akarták feltétlenül modernizálni, meghagyták a feelinget, lehet érezni, hogy ez a 60-as évekből származik. Cher tehát, és a Shoop Shoop Song itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és ez tényleg ott van még mindig a csúcson, a Bohemian Rhapsody a Queen-től. Ők a 80-as években is legendás lemezeket tettek le az asztalra, de akkoriban már a popzene is igencsak felfutóban volt, teszem a Sissy Catch-el, Jason Donovan-nel vagy Samantha Fox-al, akik a mai napig aktívak és szívesen érkeznek hozzánk, hogy minket is szórakoztassanak. Október 10-én meg is teszik az Arena Retro Partén.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon kié lesz a páros belépő?
0: A Retro Rádió, tessék!
3: Jó napot kívánok! Ajátékra szeretnék jelentkezni.
0: Jó napot kívánok, hogy szoríthatom.
3: Ibolya vagyok.
0: Kedves Ibolya, honnan?
3: Hajdúhatház.
0: És milyen lelki állapotban?
3: Nagyon jó, köszönöm.
0: Hogy telik a vasárnap?
3: Elköszönöm szépen takarítással.
0: Ó, az nekem is volt már délelőtt.
3: Igen, mert nagyon szép az idő, és úgy döntöttem, hogy most takarítok, igen.
0: Azért legyen valami más is, nem? Tehát szórakoztatóbbnak találom én az Arena Retro Partit, mint mondjuk a kátsikálást. Abban talán egyetérthetünk.
3: Az biztos igaz, és nagyon szuper lenne.
0: Na jó, akkor lendüljünk rá a következő témakörre, az pedig nem más, mint a jó megfejtés.
3: Neotontól a nyárban.
0: Igen. Azért jó ez a sláger, ez a Neoton sláger, Ibolya, mert ezzel nyersz. Itt a nyeremény, gratulálok!
3: Köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! A nyereménye egy páros belépő az október 10-i Arena Retro Partira.
0: Boldogok
3: szuper
0: vagyunk?
3: Nagyon-nagyon szuki, nagyon örülök neki.
0: Na hát akkor nem csak a takarítás az, ami pozitív a mai napban, persze annak is vannak pozitív hozadékai, egy szép tiszta ház, de ez a gyeremény szerintem feldobja most a vasárnapodat, és nagy szeretettel várunk titeket október 10-én.
3: Oké, mindenféleképpen ott leszünk.
0: Igen, Ibolya, nem ti vagytok az utolsók ráadásul, akik felférnek még erre a vendéglistára, úgyhogy játsszuk a következő órában is, és hozom a legnagyobb slágereket. Itt lesz Korda György, és érkezik Gigi De Agostino. Ezúttal a L'Amour Toujours-ral.
2: Műsorajánló.
1: Nyugalom, a valódi fiatalság soha nem múlik el. Sőt, a 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Arena Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az Arénában. Fellép a diszkó királynő Sissy Catch, a korszak bálványa Jason Donovan és a dögös Samantha Fox.
2: Valamint Joy, Rosalla, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
4: Megtalállak még!
2: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is. Ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Arena Retro Partira.

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasább burgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Sajgó testrészek, válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadály tőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
4: Keresse az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomet Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
5: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar TV paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
8: Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Várják a teszett önkénteseit. Történelmi hurikáncsend van az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Az erről szóló törvényjavaslatot holnap tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. A lezárt járműből az egyik mentő tisztáskáját vitték el, miközben az egység néhány méterrel arrébb egy betegen segített. A történteket egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben lévő biztonsági őrnek. A mentők értesítették a hatóságokat. Az országos mentőszolgálat arra is emlékeztetett, ha egy mentőautó az út szélén vagy egy ház előtt áll, a szakemberek gyakran éppen életet mentenek a közelben. Idén is megszervezik a teszed önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-ig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
9: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
8: Minden idők leghosszabb hurikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított tegnapig, de egyik sem ért el a hurikán szintet, vagyis óránkénti 119 km per óránál nem volt erősebb a szél. Ilyenre nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Holnap átmenetileg komorabbra válthat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli 5 foltok után több felé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: A mikrofonnál Jurásek Balázs, lesz minden, ami egy vasárnap délutánhoz kellhet. Utazunk, úgy kezdjük, hogy megyünk a reptérre, aztán lesz szerelem, Lamour Toujours, Gigi D'Agostinótól. Játszunk az Arena Retro Party jegyekért, és a Tigris szemébe is belenézünk a Survivorral.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, jött veled a nyár a Fiesta-val, aztán el is ment. A kánikula mondjuk nem hiányzik, de hirtelen megkaptuk most a lehűlést, tegnap este is már bőven elfért az emberen némi extra felső ruházat, a késői órákban már csak 10-11 fok volt, legalábbis ahol én megfordultam, szóval most már erre kell készülni, de azért az ősz is hoz feledhetetlen és forró pillanatokat, az október 10-e egészen biztosan, mert aznap lesz az Arena Retro Party, a 80-as évek olyan szupersztárjaival, mint Sissy Catch, Samantha Fox vagy Jason Donovan. Önöket is várjuk, a játék megy tovább, akár csak a legnagyobb kedvenceinkből összeállított sláger folyam, hiszen itt lesz mindjárt a Bonnie M és a Rasputin, és a London Beat már itt is van,

0: Hozz vasat! Most telefonáljon!
1: És nyerjen páros belépőt az október 10-i Aréna Retro Partira a Budapest Arénába.
0: 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Amy MacDonald és a This is the Life. A skót énekes dalszerző azt mondta nemrég, hogy igaz, hogy már 18 éve van a szakmában, de még mindig nagyon furcsának találja, hogy az ő dalai is szólnak a rádióban. Valahogy nem tud magára sztárként tekinteni. Pedig már lett volna ideje hozzászokni, kicsit több Retro Rádiót kéne hallgatnia, és akkor csak megbékélne ezzel a helyzettel. Minden téren igyekszik minél egyszerűbben élni, például a korábbi gitártechnikusát nevezte ki menedzsernek, nem kér az olyanokból, akik kívülről próbálják meg irányítani a karrierjét, és azt mondta, hogy ha választhatna, hogy a Golden Globe gálán parádézzon, ha vörös szőnyegen, vagy a régi haverokkal igyon meg egy sört a helyi pubban, mindenképpen az utóbbira voksolna. Szóval Amy MacDonald továbbra is két lábbal a földön. Celeb a Laidback duó tagjaiból sem lett, de zenét írni ők is nagyon tudtak. A vasárnap délutáni hangulathoz pont az ilyen hátradőlő slágerek kellenek. Ez a Baker Man.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Rúzsa Magdi és az április, így szeptember közepe felé is jól esik meghallgatni. Nézzük az utakat, az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében átépítik a terelést, a 77-es és 71-es kilométer szelvényen között csak egy sáv járható. Itt a munkaterület előtt a forgalom lelassul, kisebb torlódásra továbbra is készülni kell, és baleset történt a 103-as főúton, Szomód és Bajna között, a 16-os kilométernél, itt félpályás lezárásra számítsanak. 06 22 22 122, ez a mi SMS számunk. Nézzük néhány SMS-t is. Sziasztok, szeretnék a páromnak egy dalt küldeni. Üzenem, hogy nagyon szeretem és köszönöm, hogy van nekem. Anikó írta, sziasztok, Ferinek, a kedvesemnek küldenék egy slágert, akit imádok, és köszönöm, hogy velem van a nehéz helyzetekben is. Hát igen, nem csak a jót kell egymással megosztani, a rosszabbat meg majd együtt jóra fordítjuk. Romantika is lesz még, mindjárt Paul Young-gal, de előbb még a Roxette, ez a Joyride. Hello!

0: képes, gondoljunk például Jason Donovanre, meg a Sealed with a Kiss című slágerre, hát az is fakasztott egy pár könnyet, abban biztos vagyok. Jason is itt lesz október 10-én további óriási sztárok társaságában az Arena Retro Partin, és még játszunk a jegyekért.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon ki lesz a páros belépő? A
0: Retro Rádió, tessék!
3: Szép napot kívánok, Hera vagyok.
0: Vera?
3: Era.
0: Era, mármint Erika, akkor.
3: Igen.
0: Akkor utólag még 31-ére. Hadd kívánjak boldog névnapot először is.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Hogy szokták mondani, 2 hétig belefér, vagy csak 8 napig?
3: Nekem egész
0: évben
3: belefér.
0: Jó, Vera.
3: Ha retróval beszéltek, akkor nekem egész évben belefér.
0: Oké, okay. Na, akkor nézzünk egy ilyen posztnévnapi esetleges nyereményt, de ahhoz kellene igen, nekem egy jó megfejtés.
3: A Republik Szájjel Kismadár.
0: Uh-huh. Szálljunk az örömtől a magasba, mert hogy itt a gyereményed, gratulálok!
2: Gratulálunk! A nyereményed páros belépő az október 10-i Arena Retro Partira.
0: Tessék, Era!
3: Nagyon szuper!
0: Repülhettek ide is a buliba, október 10-et kivárjuk, de gyertek, nagy szeretettel várunk titeket!
3: Hát biztos jó buli lesz, majd látom, nagyon jó vendégek vannak, nagyon
0: óriási,
3: jó fellépők.
0: Persze, ez a felhozatal, én nem is tudnék választani, bár hogyha nagyon muszáj volna, akkor lehet, hogy a Sissi Kecset mondanám, de hogyha
3: hát
0: a fene tudja, mindegyikőjüket meg fogjuk hallgatni, és nagyon jól fogjuk érezni
3: igen,
0: magunkat.
3: Igen, nagyon szuperek.
0: Köszi, hogy játszottál, szép vasárnapot kívánok még.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: És a mai nap meg már nem velem, hanem Bétót Lászlóval folytatódik, aki egyébként ugye a házigazdája lesz az október 10-i Arena Retro Partinak, de most még nem ebben a minőségében érkezik, hanem a Poptarisztja műsorvezetőjeként. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű vasárnapot a Retro Rádióval.
2: Műsorajánló.
4: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
2: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
2: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
4: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
4: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
5: Rock City! Én találtam ki.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
7: Szívmegálláskor minden perc számít. Megkezdték a balatoni kikötők felújítását. 5 napon át a boroké lesz a Szegedi Dómtér. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnénk meg. Erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva. Hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorú érbetegség áll. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 vármegyében. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszély. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átnedvesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeken a területeken továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom is. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Veggő Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
8: jelenleg utóidényi menetrend szerint most még mindenki kötőből indulnak, hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
7: Jövő szerdán 125 borászat költözik a szegedi dombtérre, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Must kóstoló zárja. Holnap sok felé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatal sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néha záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval. Itt a Retro Rádióban. Retro!

Köszöntök mindenkit sok szeretettel, ez itt a Poptarisznya a Retro Rádióban. Jobbnál jobb dalok, különböző slágerek, különböző korszakokból a mai alkalommal is, és akik velem tartanak, remélem jól érzik majd magukat. Természetesen lesz szó október 10-éről is, az Arena Retro Partiról, amely sorrendben a 7. Szóval sok-sok zene és sok-sok információ, remélem velem tartanak. Kezdődjék tehát a Poptarisznya. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. If you wanna be rich, you've gotta be a DJ. Mindenkit hív Spanya is, hiszen ő is ott lesz október 10-én az arénában. Ez tehát a Call Me és Ivana Spanya.

0: Karrierje során több mint 10 millió lemezt adott el. Olasz énekesnő és dalszövegíró, aki rendkívül népszerű a mai napig, és nem csak Olaszországban.
1: Pop Tarisznya. Minden vasárnap délután 6-tól 8-ig.

Császár Előd és Hoffer Dani. Ez az FLM. A csütörtök túl messze van. Az lehet, de október 10-e annyira nem. Mindössze 27 nap. És indul a 7. Aréna Retro Party az arénában. Ez tehát az FLM.

0: A csütörtök túl messze van. Ez volt az FLM. A folytatásban itt a Retro Rádióban, a Poptarisznyában, ez már a Thompson Twins.
1: I saw you there.
0: Doktor, doktor.

0: 1977-ben alakult egy új hullámos együttes Londonból. Ez volt a Dr. Doctor, és ez volt a Thompson Twins.
1: Magyarország legendás műsora,
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Egy remix. A jól ismert dalból és dalról. Eruption. One-way ticket.

Eruption. Egy picit másképp. Ez volt a One Way Ticket. We are the music. Becsengettek, elkezdődött az új tanév. A gyerekek egyáltalán nem nagy örömére. A TNT következik. Hurrá! Suli van!

0: annak a hócipője tele van.
1: Ez volt a Hurrá Suliban, és ez volt a TNT. DJ. Dobrádi Ákos, és ott lesz a nagy retro partin október 10-én az arénában. Mint ahogy nagyon várjuk ezt az urat. Ti 3 évtizeddel ezelőtt járt utoljára és először Magyarországon. Jason Donovan. Another Night.

Jön tehát Jason Donovan is. Most valami nagyon fontosat szeretnék mondani. I'm a Scatman. Nagyjából ennyit. No meg az, hogy ő Scatman John. I'm a Scatman. Ez a Scatman.

0: Scatman John. Ez volt a Scatman. Pontosan egy perccel múlt el, 7:30.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pottorisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Gloria Estefan. Már is jön a konga.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: Jön a Bocskor! És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora.
4: Poptarisznya.
0: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
5: Retro!
6: Fiatal szerelem.
7: Álmodozom, mert éjjel áll.
6: Kori és a Happy Gang.

Nagy bulit ígér Kori is. Október 10-én a 7. Aréna Retro Partin. És egész biztos, hogy elhangzik ez a dal is. Fiatal szerelem. A házi kedvenc is jön. Cici Catch. Többször megfordult már az Aréna Partikon, de nem lehet őt eleget hallgatni. Ez a Soul Survival és Cici Catch.

0: Soul Survival. Evo Sissy Catch.
1: The best music.
0: A múltba kalandozunk két dal erejéig az elkövetkezendő percekben, itt a Poptarisznyában, a Retro Rádióban. Ez a Sweet. És a Ballroom Blitz.

Brian Connolly, Andy Scott, Stevie Price és Mick Tucker. Ez volt a Sweet. 1968-ban alakult. Ez volt az egyik legismertebb daluk, ez volt a Ballroom Blitz. És ez már az Equals. Baby Come Back.

0: aki óriási karriert futott be a szólópályán, elsősorban a reggae műfajban. Ez volt az Equals és a Baby Come Back.
1: Oh yes, it's ladies night.
0: Inkább lefeküdni hajnalban, mint ébredni. Mégis a hajnali ébredésről szól a dal. A hölgy nem más, mint Anita.

0: Műsorajánló.
1: Nyugalom, a valódi fiatalság soha nem múlik el. A 80-as évek felejthetetlen slágereivel egy estére visszaköszön. Aréna Retro Party a Retro Rádióval október 10-én az Arénában.

0: Dögös Samantha Fox,
1: valamint Joy, Rozalla, a hazai élvonalból pedig Dobrádi Ákos, Kori a Happy Gangből és az FLM.
2: Megtalállak még!
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén is, ha elhangzik a felhívás, telefonáljon 10-ként, és vigye el a páros belépőt az október 10-i Arena Retro Partira.
0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy időutazásra visszük a 80-as évekbe.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás. Kungfurugással támad fejlesztőjére egy robot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Egy 40 fős magyar csoportot is kimenekítettek a horvátországi Brács szigetén tomboló bozott tűz miatt. Milánából evakuálták őket. Mindannyian biztonságban vannak, magyar sérültről nincs tudomás. A szigeten mintegy 3000 hektár égett le, csak nem 700 ember kellett biztonságos helyre vinni. A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 7 repülőgép küzdött. Milána felé már feloldották az útlezárást. A befogadó központokban elhelyezett emberek visszatérhettek a településre. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidős sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
4: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6:30-7 között kell futócipőt, vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni, vagy futni egy-egy ilyen pályán.
3: Kungfurugással támadt saját fejlesztőire egy humanoid robot Kínában. A gép egy mozgásteszt közben vált irányíthatatlanná, előbb kirúgta a mérnök kezéből az ott tartott eszközt, majd egy pörgőrugással is próbálkozott. Ez már nem találta el a férfit. A HVG szúrta ki az interneten terjedő biztonsági kamera felvételt, amin az is látszik, hogy a robot az akció végén, a hagyományokhoz híven, illedelmesen meghajolt. Holnap átmenetileg komorabbra válhat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás, a reggeli 5 foltok után több felé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
5: Poptarisznya.
0: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
6: Retro Rádió.
7: Welcome to Sunday.
8: Samantha Fox és a nagy slágerek az arénában október 10-én. Ez a Touch Me.

Samantha Fox. Ez volt a Touch Me. Két balesetről is hírt kaptunk. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Görbeháza és Polgár közötti szakaszon baleset történt a 177-es kilométernél.

0: Back to Black. Álom szép. Miután nem tudtam menekülni a tüsszentésemmel a mikrofon elől, gondolom többen mondták, hogy egészségemre. Köszönöm szépen. Az élő adás varázsa. Egy baleset még, amit nem tudtam elmondani az előbb. A hármas főúton hidas németi határában két személygépkocsi ütközött össze a 244-es kilométernél. A forgalom félpályán halad a helyszínel is ideje alatt. Ez volt tehát a Back to Black, és ez volt az Álom szép.
1: Radio. Poptarisznyó. Bíthóth Lászlóval. Bíthóth Lászlóval.
0: Ez már a Bronski Beat. És a Small Town Boy.

You're the first, my last, everything. Ő volt Barry White. ...1929. április 17-én Brémában, Németországban született, és 2015. június 9-én Palm Beach-en, Floridában halt meg. Minden idők egyik legzseniálisabb zenésze, James Last. A házi buli kedvence mai napig ez a dal. Ez a Biscaya és James Last.

James Last, ez volt a Biszkaja. 2,5 perc múlva lesz 7:30. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a Poptarisznya. Only the best music. És már is szól a Joy klasszikusa. Ez a Touch by Touch. És a

Talán már csak kevesen emlékeznek arra, hogy egykoron ez volt a Poptarisznya indító dala, ez volt a Szignálban, benne ezzel indult a Szignál. No tengo tiempo. Ez az Azuli Negro.

My Only Love. Bob Sinclair.

Late at Night. Ez volt a Maywood. Egy régi-régi ergós láger. Az elkövetkezendő percekben a Cosmix-szal. Na?

0: Egy zseniális feldolgozás az Ergo slágeréből. Ez volt a Cosmix és a Létezem.
1: Oh, what a night!
0: És ez már a Marmalade. A Beatles dal, az Obladi Oblada.

A Marmalade és az Obladi Oblada után. Real McGoy. Another Night.

Neil McGoy. Ez volt az Another Night Radio. Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval. February 4th született. A műfaj egyik fene gyereke az amerikai rockénekes Alice Cooper. Alice Cooper következik, ez a Poison.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép leányok. Zárjuk a poptarisznyát, de csak azért, hogy egy hét múlva a szokott időben ismét kinyissuk. Horváth Zoli volt a segítségemre a mai napon. De ne menjenek sehová, hiszen jönnek a hírek rövidesen. A híreket követően pedig jön a vasárnapi Abaházi Presszó. Sok-sok magyar zenével itt a Retro Rádióban. További kellemes rádiózás, mi pedig, ha önök is így gondolják, találkozunk egy hét múlva. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétót László. A viszonthallásra!
1: Pardon.
2: Bétót László.
1: Dynamite.
0: A viszonthallásra!
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Bye bye.
2: Bye bye.
3: Arrivederci.
2: Arrivederci.
3: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
3: Adios.
2: Adios.
3: Au revoir.
2: Au revoir.

0: keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Várják a teszed önkénteseit. Történelmi hurikáncsend van az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Az erről szóló törvényjavaslatot holnap tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót, a lezárt járműből az egyik mentő tisztáskáját vitték el, miközben az egység néhány méterrel arrébb egy betegen segített. A történteket egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben lévő biztonsági őrnek. A mentők értesítették a hatóságokat. Az országos mentőszolgálat arra is emlékeztetett, ha egy mentőautó az út szélén vagy egy ház előtt áll, a szakemberek gyakran éppen életet mentenek a közelben. Idén is megszervezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-ig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
5: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódó a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akció hét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
4: Minden idők leghosszabb hurikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított tegnapig, de egyik sem ért el a hurikán szintet, vagyis óránkénti 119 km/óránál nem volt erősebb a szél. Ilyenre nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Holnap sok felé erősen felhős vagy borultékboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felül aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatal sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Ma is hozom 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket, és ahogy ezt megszokhatták a vasárnapi a Bahazi Presszóban, lesz ma is dalpremier, Pál Dénes újdonát fogom bemutatni már ebben az órában, de beszélgetek még Grillus Vilmosról, egy különleges gyerekeknek és az egész családnak szóló koncertről, Chris Rudival a 45. születésnapi koncertjéről, illetőleg Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval, a nagy sporták és hangszerválasztóról. Ákossal indulunk ma,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Magna Cum Laude, ez volt a köszönet. Szép jó estét, a mikrofonnál a Baházi Csaba, néhány perc múlva Pál Dénest hívom, hozzá kötődik a mai dalpremiér, a Nem lehet késő című dalát fogjuk bemutatni. Beszélek majd Chris Rudival a 45. születésnapi koncertjéről, 9 után hívom Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót, a nagy hangszerválasztó és nagy sportágválasztó kapcsán, és beszélgetünk Grillus Vilmossal egy különleges fesztiválról, ahol rengeteg gyerekprodukcióval találkozhat az egész család. Most Csomló Tamást hallgatjuk, olyan szépek voltunk a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül, Pál Dénes, hello!
1: Szia!
0: Azt elárulhatjuk mi a hallgatóknak, hogy miközben mi beszélgetünk, te éppen kutyát sétáltatsz?
1: Abszolút, remélem nem kell eldobnom a telefon, de...
0: Nem.
1: Figyelj, csak ilyen csendes séta van.
0: De dalpremiér miatt hívtalak, de ha már így alakult, milyen kutyád van?
1: Hát egy roppant veszélyes, egyébként egy Bichon Havanese van, és 10 éves, most már 10 éve van velünk.
0: Oh.
1: Úgyhogy hát még fiatal. Fiatal
0: még, jól van.
1: Kislány kutya, igen.
0: És minden nap van lehetőséged, időd megtenni egy sétát vele?
1: Hát ha nekem nincs, akkor a feleségem elviszi, vagy egyedül, vagy pedig a gyerekekkel. Általában egyébként ez az esti az egy ilyen közös program. Most kivételesen én vagyok itt kint velük egyedül, mert tegnap fel lett avatva az új homokozó, úgyhogy most a gyerekeket nem lehetett elrángatni, úgyhogy most én vagyok kint a kutyával.
0: Most egy új dalról fogunk beszélgetni, de lehet, hogy a kettőt össze lehet kötni, mert valahogy azt képzelem el, mert mások már meséltek ilyet, hogy miközben az erdőt járják, miközben kutyát sétáltatnak, vagy miközben sétálnak, akkor születnek vagy jönnek a legjobb ötletek. Lehet, hogy ez az oxigén pozitív hatása. Te amikor dalt írsz, akkor jellemzően mi történik veled éppen? Milyen körülmények vagy helyzetek közben írod a dalokat?
1: Abszolút változó, de mondjuk az esetek többségében egyedül vagyok, és inkább ilyen relaxációs állapotba kerülök, tehát ez vagy nagyon késő van, én éjszakai bagoly vagyok, és akkor szoktam inkább leülni dolgozni, és meg akkor produktívabb vagyok, és illetve hát akkor, amikor mondjuk késő este hazafelé tartok valahonnan, mondjuk fellépésre, vagy bármi dolgom volt, és akkor úgy kicsit egyedül vagyok, akkor sokkal jobban megtalálnak ezek a gondolatok.
0: Úgy ülsz le, hogy akkor most dalt írok, vagy az éppen rátaláló ihlet ültet le a hangszer mellé?
1: Leültem már többször úgy is, hogy na most akkor dalt írok, 9-ből, vagy 10-ből 9 alkalommal ez nem szokott így összejönni, tehát hogy akkor valahogy pont nem talál meg, de úgy szoktam érezni, hogy ha tényleg egy ilyen hosszabb útra megyek, és egyedül vagyok, akkor ha olyan a hangulatom, akkor most érzem, hogy mintha most el tudnám csípni, és vagy eszembe jut, vagy pedig folytatok egy már korábban megírt sort, vagy van rengeteg hangjegyzet a telefonomon, és akkor azokat visszahallgatgatom, és akkor onnan beugrik valami, mert van úgy is, hogy valami elindul, de aztán egy pár hétre vagy hónapra is elakadok benne, és akkor egyszerűen azt nem erőltetem, mert már majdnem, hogy ilyen szavanként megy döcögősen, és akkor inkább megvárom azt a pillanatot, amikor csak úgy kigurul. Úgyhogy teljesen változó. Szoktam instrumentális ilyen háttérzenéket is hallgatni, mint amik, nem tudom, akár mennek éttermekbe, kávézóba, stb. És ha meghallok valami jó harmóniát, akkor arról is beugrik egy-egy dal, úgyhogy teljesen változó, hogy éppen hol vagy mi kapcsán gurul ki egy dal, vagy egy ötlet, hogy születik meg.
0: De akkor én ezt jól értem, hogy a szöveg oldaláról indul el? Tehát azt mondod, hogy néha tovább írsz bizonyos sorokat, és akkor így születnek dalok. Vagy ez változó, vagy ez is változó?
1: Nekem az esetek többségében inkább a szövegnél indul el, tehát inkább a témaválasztásnál, de az is van, hogy a dalírása közben változik a téma. Mondjuk én azt hiszem, hogy ez egy szuper refrén lesz, és kiderül, hogy hát az annyira nem lett erős, úgyhogy csak egy verze lett belőle, és akkor jön egy erősebb sor, akkor azt hozzáírom. De nekem az esetek többségében igen, inkább a szöveg születik meg hamarabb, és rugalmas vagyok ebből a szempontból, tehát néha szoktam változtatni a dallamvezetésen, tehát beáldozom annak reményében, hogy a szöveg az erősebb, és akkor egy kicsikét egyik a másikat is faragja, meg így a végére így kikristályosodik, hogy megszületik az a dal. Tehát nem feltétlenül a legelejétől ragaszkodom ahhoz az adott ötlethez.
0: És amikor megvan a szöveg, és akkor eljön a pillanat, hogy ahhoz kellene zene, mert lehet, hogy a dallam is megvan már addigra a fejedben, akkor jellemzően milyen hangszerhez nyúlsz?
1: Én nem játszom hangszeren, tehát ilyen nagyon alapokordokat tudok gitáron, de az kevés ahhoz, hogy ez önmagában így megszülessen, úgyhogy ilyenkor jön egy kedves zenei producer kolléga, akihez én ezt el tudom vinni, és akkor ott ki tudjuk ezt fejteni. Nagyjából abból már ő össze tudja rakni, illetve fel tudjuk építeni a dalt, hogy hogy én elkezdem felénekelni magát a dallamot, vagy ha esetleg mondom egy ilyen háttérzenére jött maga egy ilyen akkordmenetre, akár egy loopra a szöveg, akkor én otthon azt feldemózom, és akkor ezt a loopot bővítjük ki. Tehát ezt a ilyen alapbeatet bontjuk ki, hogy ez tényleg egy teljes szerkezetű dal legyen.
0: A Nem lehet késő című dalt fogjuk most nem sokára bemutatni. Nagyon sok olyan előadóval vagy szerzővel beszélgetek itt, akik nem szeretik elárulni, hogy a dal miről szól, mert hogy azt meg rábízzák a hallgatóra. Te melyik kategóriába tartozol? Elárulod, hogy miről szól, vagy neked miről szól, vagy te is inkább a hallgatóra bízod, hogy nekik, vagy neki miről fog szólni?
1: Szeretem azt egyébként, amikor, és nagyon örülök is neki, amikor meglepnek, mert valaki teljesen más történetet társít egy dalomhoz. Ettől függetlenül el szoktam mondani, hogy nekem mit jelent, vagy hogy miért íródott, de nagyon túl magyarázni sem szeretem, tehát hogyha megszületik egy dal, akkor mint például ez, akkor itt is sok olyan üzenetet kaptam, amiben aggódtak, vagy pedig megkérdezték, hogy ugye minden rendben van, de én azt mondtam, hogy pont ez a lényege, tehát ez sajnos egy ilyen téves megítélés, hogy egy szövegírónak vagy egy zeneszerzőnek abból lehet csak dalt írni, amit már átélt. Ugye, hogy egy festő is rengeteg gondolatot, rengeteg érzést a vászonra tud vinni, így nekünk ez a zene az eszközünk, amivel történeteket tudunk mesélni, úgyhogy nem feltétlenül kell megélni azt a pillanatot, habár szerintem pont egy olyan témát dolgoz fel, amit sokunk megélt. Többek között egyébként mi is, de szerintem egy kapcsolatban ez teljesen rendben van, hogy ezen átmegy az ember.
0: Tehát akkor ez egy kapcsolatról szóló, mit tudom, szerelmes dalról van szó, tehát a Nem lett késő az erre vonatkozik.
1: Igen, tulajdonképpen arról szól, azt akarja leírni, hogy minden kapcsolatban vannak azért hullámvölgyek, nem vagyunk mindig a toppon, nem vagyunk mindig a csúcson, hogy ezerrel pörögjünk, és pont ugyanazt a lángoló szerelmet éljük át, mint a kapcsolatunk legelején. Szerintem ez abszolút érthető is, és ugyanakkor meg bekövetkezik az időszak, vagy vannak olyan időszakok, amikor egyszerűen vagy a munka, vagy a gyerekek, vagy az egyéb elfoglaltságok miatt kicsikét monotonná válik, és hát ebbe szorul ez a kapcsolat, tehát hogy ez a szerelmi szál, vagy ami minket az elején elindított, és ehhez vissza kell találni ahhoz, hogy ez a két ember aztán később tudja folytatni az útját, meg hát nyilvánvalóan ne csak menedzseljenek egy családot, vagy egy háztartást, vagy bármi mást is, kvázi lakótársak legyenek egymás mellett, hanem ez a két ember ugyanúgy megtalálja majd egymást a kapcsolatban időről időre. Úgyhogy igazából arról szól a dal, hogy mindenkinek elérkeznek, vagy vannak ilyen mélypontjai, de azokból, hogyha teszünk érte, meg így a másik is tesz érte, akkor közösen ebből ki tudunk jönni, és akkor ugyanúgy folytatódhat, de hát hullámvölgyek mindig vannak.
0: Beépült már a koncertprogramba ez az új dal?
1: Igen, abszolút. Most a nyáron sokszor vittem, és nagyon tetszik az embereknek. Én azt vettem észre, hogy azok is, akik akkor hallják először, korábban nem ismerték, pont a dallamvilágnak nem akartunk egy ilyen borús, komor, túlságosan merev zenei szerkezetet adni, hanem éppen, mivel hogy a dal maga is bizakodó, ezért a dallamvilág is legyen olyan, ezért az emberek pozitívan fogadják a koncerteken is, úgyhogy attól függetlenül, hogy talán picit komorabb a téma, de mégis egy ilyen pozitív kimenetel felé tart, úgyhogy emiatt meg egyébként szeretik, meg sokan jönnek velem a dal alatt is, úgyhogy eddig pozitívik a visszajelzések, hál' Istennek.
0: Na jó, akkor most legyen egy ilyen retro rádiós dalpremier, mi is bemutatjuk. Pál Dénes szerzeménye és előadásában szól a Nem lehet késő. Pál Dénes, nagyon szépen köszönjük, további szép estét!
1: Nagyon szépen köszönöm én is, nektek is!
0: Ciao.
1: Hello.
2: Dalpremier az Abaházi Presszóban.

0: 15 éves lesz.
1: Az a helyzet, hogy én nagyon izgatottan várom.
2: De miért?
1: Valamiért ezt nem is úgy fogom elképzelni, mint egy nagy koncert, hanem inkább nekem az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy én legalábbis azt szeretném, hogy a közönség is ezt úgy élje meg, hogy együtt ünneplünk. Tehát, hogy azok az emberek, akik követték a pályámat az elmúlt, most már lassan elmondhatom, hogy 30 évben, sőt, akár gyerekkoromra is vissza mehetünk, akkor együtt ünnepeljük el azt, hogy itt vagyunk, azt, hogy az élet szép, hogy boldogság van, hogy azóta is ezeket a dalokat énekelhetjük. És ugye azért beszélek több mint 30 évről, mert ugye a 90-es évek elején azért én már aktívan zenéltem, így a Szikora Robinak köszönhetően, mert ő csinált egy gyereklemezünket. Uh-huh. Épp ezért is lesz ő az egyik vendég fellépő, a Robi, és nyilván olyan sztár vendégeket hívok meg, akik valamilyen szinten szorosan kapcsolódtak a karrieremhez, úgyhogy én azt szeretném, hogy ezt így aki ott van, az ne is egy koncertnek fogja föl, hanem az, hogy közösen megünnepeljük azt, hogy egymásnak vagyunk. Az, hogy én részesei lehetek az embereknek napi szinten az életébe, ez egy annyira kiváltságos érzés, és én ezt valahogy szeretném nekik így visszaadni.
0: Volt már korábban olyan, hogy születésnapi koncertet adtál? Mármint, hogy a saját születésnapodat ünnepelted közönséggel?
1: Nem, ez az első.
0: De gondolom a születésnapot meg már rengetegszer ünnepeltél színpadon, másnak a születésnapját akár lehettél te sztárvendég is, viszont ez egy érdekes helyzet, hogy te ugye, aki már gyerekkorodban ismerté váltál, mert gyerekszínész voltál, nyilván nagyon sokat változik az ember, és te is sokat változtál, és örülök, hogy te még mindig a színpadon vagy, még mindig énekelsz. De azok a dalok, amiket mondjuk gyerekkorodban énekeltél, azok még mindig érvényesek? Azokat még mindig elő lehet adni? Van olyan dal, amit mondjuk már eltemettél magadban, de most előveszel?
1: Van, most a gyerekkori dalokat általában azért nem szoktuk játszani koncerteken, most nyilván a születésnapi koncert ez kivétel, mert itt például olyan szerzemények biztos, hogy meg fognak szólalni, ha más nem, legalább egy, amit akár a Robi írt nekem annó az Őrülten énekelek című dalt, azt mindenféleképpen el szeretném énekelni. Egyébként meg nagyon sok olyan dal is lesz, amit úgy általában nem szoktunk játszani koncerteken, de azok a 90-es évek végén, vagy 2000-es évek elején tett dalok, amik azért fontosak, de egyébként meg nem szoktuk játszani. Azért ezekkel a régi dalokkal is szeretném megköszönni azoknak az embereknek a figyelmét, akik tudom jól, hogy mindig, minden egyes koncert előtt, akik a mai napig követnek, és mindig ők küldik akár üzenetbe is, hogy na, azt miért nem játsszuk, na, ezt miért nem játsszuk, vagy éppen a koncert közben ugye felemelik a telefonon a dalnak a címét, és picit azt érzem, hogy csalódottak, hogy azt nem hallották azt a dalt, szóval most igyekeztünk ilyen dalokat is belecsempészni. Nyilván ezeket a dalokat azok az igazi rajongók fogják csak ismerni, akik tényleg szorosan követték és a pályafutásomat, és ott voltak velem minden egyes koncerten. Szóval hát nagyon várom. Épp ezért vagyok izgatott nagyon.
0: Ugye 19-én lesz ez a koncert, 2 nappal a születésnapod után, tehát nem a születésed napján lesz, de hát ugye ez egy szombati nap, csütörtökön ritkán tartanak nagy koncerteket. Ráadásul a Barbanegrában, nem tudom, te azon a színpadon voltál már Barbanegrában, koncerteztél korábban?
1: Igen, koncerteztem, de az nem önálló koncert volt, tehát nyilván zenekarra játszottunk, csak amikor a Nick Carter például Magyarországon volt, ugye a Backstreet Boysnak az énekese, akkor az ő csapata, vagy akik szervezték, ők kértek fel, hogy esetleg vállalnám-e a Nick Carter előtt fellépni élő zenekarra. Én megtiszteltetésnek vettem, úgyhogy elvállaltam. Vagy amikor éppen a Blue volt Magyarországon, valamiért mindig az ilyen külföldi sztárok menedzserei találtak meg, aztán, de nekem ezeket mind úgy éltem meg, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetés.
0: Ugye a Barbanegrában 2 színpad van egy kisebb és van egy nagyobb. Én azt feltételezem, hogy te a nagyobb színpadon fogod ünnepelni a születésnapodat.
1: Hát igen, ott szeretnénk megtartani, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy tele leszünk. Én nagyon remélem, hogy egy nagyon jó buli lesz, hogy hatalmasat fogunk ünnepelni. Szóval többek között ilyen nem csak a Robion sztárvendégnek, sokan tudják, hogy nekem volt többször is közös dalom az AK-26 nevezetű rap formációval, ami nagyon-nagyon sikeres dal volt, és nekik nagyon sokat köszönhetek, mert általuk itt több új generáció ismert meg. Mm. Szóval ők is ott lesznek, hát persze meglepetésekkel is készülünk, úgyhogy én nagyon-nagyon várom.
0: Érzem az izgatottságot a hangodban, és én ezt nagyon-nagyon szeretem, amikor egy előadó nem úgy megy neki egy koncertnek, hogy ó, az Isten, már megint koncertezni kell, hanem azt látom rajtad, vagy azt hallom rajtad, hogy mintha életed koncertjére készülnél, de te mind

0: így készülsz minden egyes koncertre, én ezt jól érzem?
1: Az izgalom az minden egyes buli előtt ott van, tehát valamiért nem is tudom hány ezer fellépésen vagyunk túl, de valahogy az a druk az mindig bennem van. Szóval sokan látják egyébként, amikor ugye a színpad előtt, vagy mögött éppen a backstage-be szervezők így néznek rám, hogy te jól látom, hogy te izgulsz. Hát mondom, nagyon jól látod. Én bennem ott van ez az izgalom, de ez addig tart, ameddig fel nem lépek a színpadra. Nem tudom, hogy ez miért van, ezer olyan dolog, apróság van, amiért izgulhatok, és nyilván akkor az ember ilyenkor koncentrál. Sokan azt gondolják, hogy fölmegy az ember a színpadra, hogy minden rutin, de bármely pillanatban olyan is előfordulhat, hogy nem jut eszembe egy sor.
0: Tehát, jó, de a közönség viszont tudja, igen, és akkor énekli veled.
1: Sokszor segítenek, de nyilván ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő, de a technika ördöge soha nem alszik, tehát egy ilyen koncerten azért ott vannak show elemek, van vizuál, van tánckar, van, tehát hogy itt azért szeretnénk, hogy minden úgy működjön, vagy úgy menjen le, hogy mi ezt elterveztük.
0: Szeptember 19-én szombaton, tehát a Barba Negrában, a Red Stage-en, a nagy színpadon Chris Rudy 45 születésnapi koncert, már 6 órakor nyílnak a kapuk, a koncert pedig 20 órakor kezdődik. Boldog születésnapot kívánok előre is, és egy óriási nagy bulit.
1: Nagyon köszönöm, és aki teheti, az jöjjön. Ölelek mindenkit. Sziasztok!
0: Rudi, köszönöm, szép estét, ciao.
1: Én köszönöm. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Szép megálláskor minden perc számít. Megkezdték a balatoni kikötők felújítását. 5 napon át a boroké lesz a Szegedi Dómtér. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnénk meg. Erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva. Hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorú érbetegség áll. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 vármegyében. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszély. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átnedvesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeken a területeken továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom is. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Veggő Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
6: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, a kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
5: Jövő szerdán 125 borászat költözik a Szegedi Dómtérre, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Must kóstoló zárja. Holnap átmenetileg komorabbra válthat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás, a reggeli kötfoltok után több felé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Balházi Csaba. Az előttünk álló 60 percben is hozzám a legnagyobb hazai kedvenceket. Két beszélgetést ebben az órában Kis Gergellyel, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval fogok beszélgetni a nagy sportág és nagy hangszerválasztóról, és Glilus Vilmossal egy különleges fesztiválról, ahol kizárólag gyerekprodukciókkal, színházi előadásokkal, koncertekkel találkozhat az egész család. Az órát a Kowalski meg a Vega indítja.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Vétek zenélt, ez volt a Vele minden jó. Szép jó estét a mikrofonnál, Abaházi Csaba. Lesz egy különleges fesztivál jövő héten vasárnap, amikor is csak gyerekprodukciókat láthat az egész család. Színházi előadások, koncertek, még kedvezményes könyvvásár is lesz. Erről fogok beszélgetni a program első fellépőjével, Grillus Vilmossal, és hívom majd Kis Gergelyt, aki a nagy sportág és nagy hangszerválasztó kapcsán árul majd el információkat. Hevesi Tamással megyünk tovább, szólj rám, ha hangosan énekelek a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jabaházi Presszó vendége telefonon keresztül Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, és amikor mi beszélgetünk, akkor leginkább ilyenkor szeptember elején, és akkor általában a nagy sportág választó és nagy hangszer választóról. Szia!
1: Szia, köszönöm a kedves hallgatókat!
0: Én jól emlékszem-e, hogy eddig a nagy sportág és nagy hangszer választó az egynapos volt? Vagy rosszul emlékszem?
1: Két napos volt, az volt mindig is a menetrend, hogy egyrészt ugye fontos kiemelni, hogy mindig ingyenes rendezvény a sportágválasztó, nem kérünk belépőt, és úgy várjuk a pénteken elsősorban az iskolákat, osztályokat, óvodás csoportokat, és délután érkeznek a családok is, és szombaton pedig a családokat. Úgyhogy így két napos, a családoké a főszerep szombaton, péntek kora délutánig pedig az iskoláké.
0: Na akkor erre gondoltam, igen, hogy én mindig a szombatra koncentráltam. Ugye most szeptember 18 igen. Pénteken jönnek tehát akkor az iskolások, és aztán 19-én szombaton pedig már a nagy közönség birtokba veheti a kőbányai Merkap sportközpontot. Reggel 9-től 17 óráig lesz megint. Több mint 100 sportág, ezt én jól olvasom, tehát 100 sportágot lehet kipróbálni?
1: Igen, igen, most már, ha jól emlékszem, 6 vagy 7 éve 100 fölé érkezett a sportágok szám. Ugye 2007-ben indult a rendezvény, és 80-90 sportág volt sokáig, és ott a 10-es évek végén, vagy a 20-as évek elején, már ilyeneket kell mondanunk 21. században, de fölmentünk 100 fölé, 118, hogy mennyi volt talán a csúcs. Ugye mindig úgy van, hogy Magyarországon a szakágakkal együtt mondjuk a küzdősportok, vagy a technikai sportok, motor, autó, egyebeknél, ugye sok sportágról beszélünk, ilyen kisebbekről is. Ezért nagyon sok sportág elérhető Magyarországon, és ezek közül nagyon sokan eljönnek már, de hát ha mindenki eljönne, akkor gyakorlatilag fél Budapestet ki kéne bérelnünk valahogy, mint non-profit szervezet, de komolyra fordítva a 10. alkalommal lesz nagy hangszerválasztó is, tehát 25 hangszer már 10. alkalommal, tehát ugye évente kétszer rendezünk, tehát 5 éve van a hangszerválasztónk is, mini koncertekkel, tényleg mindenféle hangszertípussal, illetve 100 fölötti sportág és mozgásforma, de hát ugye katonaság, tűzoltóság, stb. Sok bemutató van, és érdekessé teszi a rendezvényt. Annyit még elmondanék újdonságként, hogy a padel, mint nagyon népszerű sportág, és megjelenik most nálunk, sőt padelpályája is lesz állandóan is a Merkap sportközpontnak, itt a Maglódi úton, Kőbányán, illetve itt persze a gyerekek is, a felnőttek is kipróbálhatják majd a más sportágválaszon a padel sportágat. Azon kívül pedig nyilván a támogatóknak, partnereknek köszönhetően akár a egészségügyi felmérések, tanácsadások, a szponzoroknak köszönhetően pedig nyereményjátékok nagyon népszerűek szoktak lenni, a gyerekek imádják, kipróbálják magukat minden szinten, játékokban, sportágokban, hangszerekben, úgyhogy igazán színes és izgalmas program a szeptember 18-19-én a sportágválasztó és hangszerválasztó, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a munkatársaimra, hogy ilyen jókat hoznak össze, és ilyen ingyenes rendezvényen tudjuk fogadni a több, hát 20 ezer fölött érdeklődőt várunk a két nap alatt.
0: Aki még sosem volt, annak egy kicsit mutassuk már be, hogyha mondjuk valaki a vízilabda iránt érdeklődik, pont jótól kérdezem, akkor ezen a nagy sportág választón ott van egy úszoda is, ott is ki lehet próbálni, vagy van egy medence, ugyanez az úszás, a kajak, tehát vízisportokban mi azért erősek vagyunk, ezeket is ki lehet próbálni, vagy ott ennek csak ilyen bemutatója van, vagy beszélgetés erről, vagy ezekről a sportágakról?
1: Igen, ez nyilván a körülményektől függ. Volt két különböző medence is már a történetünk során a nagy sportágválasztón, és akkor be tudtunk csobbanni a vízbe, Cselaci olimpiai ezüst és bronzérmesünk is bejött. Én is voltam a gyerekekkel, vízlabdásokkal is bemutatóztunk, fiatal úszó tehetségekkel, kisebb medencében, amilyen mobil felállítható vagy ellenáramoltatós volt. Most nem lesz sajnos medence, viszont például a vízlabdában vannak olyan eszközök, amiket szárazföldön is be tudunk mutatni, illetve magát a labdát, a sapkát, illetve tanácsadást, úgyhogy minden sportág, aki eljön, valamilyen szinten be tudja mutatni magát, ez a lényeg. Ott szoktam én is somfordálni a vízilabdánál, és akkor lehet Gergő bácsival labdázni egy kicsit, megmutatok egy-két mozdulatot, egy-két trükköt, Illetve hát ugye ringek, tatamik, palánkok, kapuk, mindenféle dolgok vannak a különböző sportágoknál, így a vízilabdánál is lehet célba dobni például. Elképesztően színes kavalkád, meg lehet fogni a sporteszközöket, lehet beszélgetni a szakemberekkel, jönnek példaképek, olimpikon és világbajnoki és európai helyezett sportolók.
0: Mondj egy-két igazán... nevet, nyilván nem lehet mindenkit felsorolni, egy-két nevet mondj, kik lesznek ott.
1: Nem, hát ugye említettem Cselacit, szokott a kajak, nem mondanék így neveket, de hát de egészen széles volt eddig, akár Szilágyi Árontól kezdve a régi nagyokig, Vikman Tamás még, amíg szegény tudott jönni, addig jött ő is hozzánk. Úgyhogy tényleg a 70-es, 80-as, 90-es évek legjobb slágerei vannak nálunk.
0: Hát de jó vagy!
1: A legutolsó olimpiától kezdve régebbi bajnokok, ugye tele vagyunk sikersportággal az olimpiákat nézve. Ha jól emlékszem, 8. legjobb ország vagyunk a 201 nemzetből az olimpiai pontokat, vagy az olimpiai érmeket figyelembe véve. Tehát azért mindig jönnek elit sportolók is. És mondom, sportágválasztás, tanácsadás, informálódás, hangszerválasztás, hangszerpróba, koncerthallgatás, színpadi bemutatók, sportolókkal találkozás, autogramkérés. Úgyhogy mindig vannak izgalmak.
0: Van olyan adat, visszajelzés, hogy valaki a nagy sportág választón ismerkedett meg egy sportággal, és aztán akár csak országosan ismert, vagy nemzetközileg elismert és sikeres sportoló lett belőle?
1: Mennyi időd van, Csaba?
0: Ja, mert hogy sokan vannak, hál' Istennek.
1: Mert hogy ilyen sportról beszélünk sokszor, ugye, hogy a gyerekem elmegy, és akkor majd válogatott tornász lesz, vagy összeházó, vagy kézilabdás, de nem csak erről szól ugye a magyar társadalomnak az egészsége és a jóléte, hanem igenis arról, hogy elmegy a nagy sportágválasztóra egy gyermek, és megismerkedik egy olyan sportággal, amit lehet hetente egyszer vagy kétszer fog űzni. Akár az is lehet, hogy nem versenyszerűen, ugye ma már akár a szabadtéri mozgásformáktól kezdve csomó minden elérhető, ami nem versenysport. Úgyhogy nekünk minden szinten van feladatunk, és igen, vannak világkupa, érmes, Európa-bajnoki résztvevő és egyéb gyerekek, akik nálunk kezdték el és elértek eredményeket, de nem tudunk mindenkit monitorozni, hiszen aki csak hetente háromszor lejár, nem tudom, majd padelezni mondjuk, hogy a legújabb sportágról beszéljek, vagy rendszeresen eljár síelni, és itt ismerkedett meg ezekkel a sportágakkal, vagy eljár evezni nyáron, és jól érzi magát és sportol, de nem lesz belőle világbajnok, attól függetlenül még boldogok vagyunk, és éppen ezért nem lehet mindenkit mérni. Ahogy egy külön apparátus kéne, azt már a non-profit civil szervezetünk nem bírná elviselni. De tudunk sokról. Sokról küzdősportoktól elkezdve egyéni sportágakon át, csapatsportágak, akár vízilabdás is van, aki itt ismerkedett meg, és játszogat mai napig utánpótlás játékosként.
0: Ez jó hír, amit az elején mondtál, én ott lakom a szomszéd kerületben, a 17-ben, és örülök, hogy hozzám ennyire közel végre lesz egy padelpálya, úgyhogy én is beállok
1: a rendszeres
0: sportolók közé. Kis Gergely, nagyon szépen köszönjük, tehát jövő héten szeptember 18-án és 19-én Kőbányán a Merkapt Sportközpontban nagy sportág és nagy hangszerválasztó. Nagyon sok látogatót kívánok, és köszönjük az infókat.
1: Köszönjük, várunk neki a Maglódi úton.
0: Köszi, ciao.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Jobbaházi Presszó vendége telefonon keresztül. Grillus Vilmos, üdvözöllek!
1: Szép, jó napot kívánok mindenkinek!
0: Lesz egy ilyen különleges koncert, az a cím, hogy hatalmas 25. születésnapi pagonyfest a Dürerben, és ez ugye a könyvesboltnak, illetőleg a kiadónak a 25. születésnapi bulija. Ráadásul én úgy tudom, hogy te a boltnak a nyitó rendezvényén is 25 évvel ezelőtt ott voltál.
1: Hát az bizony lehetséges.
0: Én olvastam.
1: De azóta már annyi helyen voltam.
0: Nyilván nincsenek meg ezek az emlékek, de ilyenkor mi... Azért vagyok erre kíváncsi, mert ez egy egésznapos fesztivál, nagyon-nagyon sok gyerekprogrammal, nyilván az egész családnak szól, de hogy ilyenkor az előadónak számít-e az, hogy ki a meghívó, illetve

0: van, tehát ezek mind befolyásolják azt, hogy milyen dalokat veszek elő, mit játszom, hogy próbálom őket rávenni arra, hogy együtt énekeljünk, mert hogy ugye én mindig erre törekszem. Uh-huh. Ezek számítanak. Az, hogy ez most milyen alkalom, az annyiból számíthat, hogyha van egy-két olyan dal, amit még a Pagony kiadványaiban szerepel, akkor lehet, hogy azt előveszem, és erre hivatkozok, hogy még mit tudom én, ekkor vagy akkor vagy amakkor, ugye a Pagonynál megjelent ez, és abban benne volt ez a dal, hát énekeljük el.
1: Ilyenkor, én azt tudom, hogy te leszel a nyitó, én megkaptam a programot, nyilván te is tisztában vagy vele, tehát
0: igen.
1: Viszonylag még friss gyerekekkel fogsz találkozni, de van-e ilyenkor lehetőség belenézni más produkciókba? Egyáltalán fontos-e az, hogy mások milyen produkciót tesznek a gyerekek elé?
0: Hát persze, hogy fontos, de ilyenkor, hogyha én vagyok az elején egy ilyen egész sorozatnak, akkor nem valószínű, hogy meg tudom várni azt, hogy akik még utánam játszanak, azok hogy játszanak. Viszont vannak olyan fesztiválok, mint a Kaláka Fesztivál is például, vagy hát a Papolcs az, meg aztán pláne, amikor ott vagyok 10 napig, és alkalmam van egy csomó műsort megnézni, na, erről már hallottam, de még sose láttam, na vajon mit csinál, stb. Ezek jó alkalmak erre. Egy ilyen fesztiválon, ami egy napig tart, és én az elején vagyok, nem valószínű, hogy én végig ott tudok maradni. Mm.
1: Nyilván, akik rendszeresen járnak rendezvényekre, ahol például te is fellépsz, azoknak ez nem feltétlenül új információ. Itt most megpróbálunk azokhoz szólni, akiknek éppen kedvet szeretnénk csinálni ahhoz, hogy elmenjenek erre a fesztiválra, hogy egy Grillus Vilmos koncert, amikor ez van kiírva, akkor mi történik? Te ülsz egyedül a színpadon? Vannak zenésztársaid? Kik a zenésztársaid, ha vannak? Hány dalt adsz elő? Milyen dalokat adsz elő?
0: Igen. Nem, én mindig egyedül játszom, amikor gyerekeknek játszom. Nagyon-nagyon ritkán előfordul, hogy a Kalákával is tartunk gyerekműsort. Például, ha a Kaláka Fesztiválon vagyunk, és úgyis mindenki ott van, akkor persze én is felmegyek a színpadra, de amúgy nálunk az a megállapodás, ugye, hogy a Kalákával a gyerekműsort úgy játszuk, hogy vagy én játszom egy műsort, vagy ők hárman játszanak egy másféle műsort. Ezt nem lehet összekeverni, mert máshogy játszunk a gyerekeknek. Aztán amikor felnőtteknek játszunk, akkor persze mindenki ott van, és közösen muzsikálunk. Szóval ilyenkor én csak egyedül játszom, mint mindig.
1: Igen.
0: És nekem mindig az a célom, hogy a gyerekeket minél több olyan dallal találjam meg, amit ismernek, és szívesen éneklik velem együtt, vagy esetleg egy-kettőt éppen ott tanulnak meg, de hát ugye a didaktikus énektanulás az nem feltétlenül színpadi program része, de azért sokféleképpen lehet forgatni, tehát, hogy na most azért éneklemem még egyszer, meg azért éneklemem még egyszer, nem azért, hogy most így megtanuljátok, hanem mert amúgy is van egy jó ötletem hozzá, és akkor előbb-utóbb a fülükbe mászik. Szóval sokféleképpen lehet a gyerekekkel közösen énekelni, és nekem minden dalom tulajdonképpen azért született, hogy velem énekeljenek.
1: Van már mögötted jó néhány év, vagy évtized, jó, jelentős rutint szereztél a gyerekekkel való közös együttműködésből.
0: Igen.
1: Mennyire fontos előre összeállítani a programot, vagy az adott közönség, az adott gyerek közönség határozza meg, hogy merre mész tovább egy-egy műsoron belül?
0: Kétféle program van alapvetően. Az egyik az, amikor arra kérnek meg, hogy játszom el a Maszkabál című műsoromat.
1: Igen.
0: Akkor ugye fogom a Maszkabál című lemezt, és azoknak a dalait eljátszom. Esetleg a sorrendem persze változtathatok, mert ez van, vagy az, vagy amaz van. Vagy például azt mondják, hogy legyen biciklizős koncert, akkor a biciklizős lemez dalait játszom el, de azért mindegyikbe beleszér az, hogy esetleg az elején azt mondom, hogy na, bemelegítésül most énekeljünk el ezt, vagy azt, vagy amaz, néhány dalt, amiről gondolom, hogy mindenki ismeri és szívesen énekli, és utána rátérek arra, amiről a műsor címe szerint szólnia kell. Ha pedig nincs, hanem csak azon egy Grillus Vilmos koncert, akkor meg teljesen szabad kezem van, és akkor nem csinálok előre igazán tervet. Természetesen vannak ösvényeim, erre indulok, arra indulok, amarra indulok, de hát ezeket tudom keverni is, és ugye nagyon sokszor van, sőt,

0: szinte mindig ilyenkor, hogy a műsor vége felé megkérdezem a gyerekeket, hogy na és nektek melyik a kedvenc dalatok. És akkor olyan hangzavar támadásból nem tudok kibogozni semmit, de akkor valakit kiszúrok, és azt mondom, na te mondd meg, hogy melyik az a leglelkesebb. Vagy ugye oda jön a színpad céléhez egy gyerek, és akkor azt mondja, hogy jázd el a tigrist! És akkor eljátszom a tigrist. És akkor utána még van egy jó pár ilyen kívánság. Tehát ez is van, amikor működik.
1: Szeptember 20-án, tehát az egy vasárnapi nap, délől 10-től este 5-ig, vagy délután 5-ig egész napos programsorozat, a Dürer kertben koncertek, színházi előadások, kreatív foglalkozások, kedvezményes könyvvásár, és egyből a megnyitó után Grillus Vilmos koncert. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
0: Nagyon várok mindenkit, és nagyon számítok arra, hogy mindenkinek kedve lesz velem énekelni.
1: Nagyon szépen köszönjük, további szép estét.
0: Minden jót.
1: Köszi, szia!
0: Szevasz!
2: Műsorajánló.
3: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
2: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor! És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
2: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
3: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
4: Rock City! Én találtam ki.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
6: Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás. Kungfurugással támad fejlesztőjére egy robot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Egy 40 fős magyar csoportot is kimenekítettek a horvátországi Brács szigetén tomboló bozót tűz miatt. Milánából evakuálták őket. Mindannyian biztonságban vannak, magyar sérültről nincs tudomás. A szigeten mintegy 3000 hektár égett le, csak nem 700 ember kellett biztonságos helyre vinni. A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 7 repülőgép küzdött. Milán felé már feloldották az útlezárást. A befogadó központokban elhelyezett emberek visszatérhettek a településre. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidős sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
7: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt, vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni, vagy futni egy-egy ilyen pályán.
6: Kungfurugással támadt saját fejlesztőjére egy humanoid robot Kínában. A gép egy mozgásteszt közben vált irányíthatatlanná, előbb kirúgta a mérnök kezéből az ott tartott eszközt, majd egy pörgőrúgással is próbálkozott. Ez már nem találta el a férfit. A HVG szúrta ki az interneten terjedő biztonsági kamera felvételt, amin az is látszik, hogy a robot az akció végén, a hagyományokhoz híven, illedelmesen meghajolt. Holnap sok felé erősen felhős vagy borúdékboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felül aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néha záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Van még két órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Az Omega egyik klasszikusát például, szól pár perc múlva Fekete Pillangó, de itt lesz a Honey Beast, a Belmondó. Most pedig jön Varga Viktor, szól

0: vagyunk, mit egy vérből valók vagyunk.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az ismerős arcok és a nélküled után jön mindjárt a Republik, tőlük a 16 tonna fekete szén című slágert hallgatjuk a P-Box után. A zöld, a bíbor és a fekete most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Kohánszki Roy és Rutka Róbert közösen a Magyar Vándor főcímdalával. Ez volt az Otthon itt van. Jön mindjárt a Hooligans, a Paradicsom, Lotfi meg is feldolgozása, előtt pedig Varga Miklós legnagyobb slágerét hallgatjuk. Európa a retro rádió.

legnagyobb slágerei Retro Rádió benne, az Intim Torna Illegális, az Örökké után a Back to Black-kel megyünk tovább, és egy Máté Péter sláger feldolgozásával. Zene nélkül mit érek én a Retro Rádióban?

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a TNT, ugye itt alszol.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahadi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az első emelet, a Csak azért is szerelem szól majd tőlünk, de itt lesz Freddy, a korámos pedig jön.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Tóth Vera énekelt, ez volt a Sorskerék. Dr. Béres a Fekete vonattal, a Halott pénzzel és a Hol van az a lány című nagy slágerrel érkezik majd rövidesen a Bombon után. Köszönöm, hogy vagy nekem a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Ágnes Vanilla és a Valaki Más, ugyanaz a szív után, Katona Klárival megyünk tovább már is, mint a filmeken, a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Hip Hop Boys és az Ott Várok Rád után. Itt a Bagosi Brothers Company és a Van Ez a Hely a Retro Rádióban.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A Szelavi és a Váránka nyár után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Hosszú-hosszú idő után újra élő zene szól majd az Abaházi Presszóban. Egy visszatérő vendég érkezik, a Triász, de most egy olyan felállással, amivel még sosem voltak itt, mert hogy most nem csak hárman jönnek, kiegészülve a nagy koncertek zenészeivel. Várunk mindenkit tehát holnap este élő zenével a Triásszal, itt az Abaházi Presszóban, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csavát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Bálex és a Slep dalával búcsúzom, szól a Hullik a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: És mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkos.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.